Jó estét kívánok! A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én népzenei műsorunk egy történeti énekkel indult Kobzos Kis Tamás előadásában, mely a Sziget közből maradt ránk. Táncházban című műsorunkban most a Csörsztrumen István irodalomtörténész, régi zenész vezette, muzika-historika együttes felvételei szólnak. Egy cseh história a Mohácsi csatáról, török hadizene, majd ungareszkák a 16. századból. A muzika-historika együttes idén megjelent a Végek dicsérete című albumáról.

A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én Táncházban című műsorunkban egy török énekmondó és údjátékos következik, Erdal Salikollu, akit nagyon jó barátságot ápolt Kobzos Kis Tamással is. Most Balassi Bálint versét éneklik Csörsz Rumen Istvánnal közösen, majd a Bánatmalom című összeállítás szól, magyar és török dallampárhuzamok, Erdal Salikollu, Csörsz Rumen István és a Kandlár együttes előadásában, Erdal Salikollu, Útitársak címmel 2025-ben megjelent albumáról.

Mielőtt Bahácson rögzített eredeti felvételek szólnának Táncházban című műsorunkban, hadd olvassam fel Tarján M. Tamás néhány gondolatát a mohácsi csatáról. 1526. augusztus 29-én szenvedett vereséget a Tomori Pál és Szapolyai György vezette magyar had első Szulejmán oszmán szultán seregeitől. Mivel a csata után II. Lajos király is életét vesztette, a kudarc következtében összeomlott a középkori magyar állam, az ország népének pedig egyszerre kellett elviselnie két király versengését és az oszmán hódításnak a nehézségeit. A Jagellók uralkodásának 36 éve alatt Hunyadi Mátyás egykori erős és központosított birodalmából egy gyenge, széttagolt, ellentétektől feszített ország lett. A bárók II. Ulászló idején drasztikusan, komolyan leszűkítették a király mozgásterét, a gyermekkorban trónra lépő II. Lajos alatt pedig már közvetlenül az uralkodó befolyásolására törekedtek. Az 1520-as évek Magyarországát eközben belső törésvonalak szakították szét. Bár a nemes az 1514-es parasztháború során közös erővel szorították vissza a jobbágyságot középkori státuszába, az arisztokrata és köznemesi párt egymással is ádászharcot vívott. A mohácsi csata 1526. augusztus 29-én a magyar történelem egyik legtragikusabb veresége volt, mely során a 24.500 fős magyar haderőnek legalább a háromnegyed része megsemmisült. Az ütközet emellett a nemesség és a főpapság számára is szörnyű következménnyel járt. Elesett 16 zászlósúr, 5 püspök, Szalkai László esztergomi érsek és végül maga a király is. Mohácsnál II. Lajos halála volt a legnagyobb veszteség, mivel a katonai vereség mellett de facto az állam is összeomlott. A királynak nem volt kijelölt utódja, akivel Szulejmán tárgyalhatott volna. Ellenben akadt két jelölt is, Ferdinánd és Szapolyai, akik később évtizedes harcot vívtak a magyar trónért, kiszolgáltatva ezzel az országot a szultánnak. Mohács tehát elsősorban a körülmények folytán lett, ahogy Kisfaludi Károly írja, nemzeti nagy létünk temetője. Bár erről akkor és ott még maga a győztes sem tudott. Szulejmán nem hitte el, hogy az egykori retteget ellenfél Magyarország csak ennyi erőt tudott ellene felmutatni, ezért napokig várta a fősereg érkezését a mohácsi síkon. Ugyanígy nem tudott Lajos haláláról sem, akit feltehetőleg hűbéri sorba akart kényszeríteni, hogy aztán megindulhasson a Habsburgok ellen. Szeptember elején végül a szultáni had felkerekedett, elfoglalta, majd felégette Budát és Pestet, és mérhetetlen kincsekkel megrakodva visszatért az oszmán birodalomba. Augusztus 29-e a magyar történelem egyik legtragikusabb dátuma, míg a törökök számára igazi szerencsenap lett, hiszen korábban Nándorfehérvár elfoglalása is épp erre a napra esett. Nem véletlen, hogy 15 évvel később Buda Csellel történő elfoglalását ugyancsak augusztus 29-re időzítették, ami számunkra a 145 éves török hódoltság szomorú nyitánya lett. Írja Tarján M. Tamás történész a mohácsi csatáról. De visszatérve népdalainkhoz, a most következő, hárfán felcsendülő dal, illetve a borivó nóták előadóit sajnos nem rögzítették a népzenekutatók, de mindkét felvételt Sárosi Málint népzenekutató publikálta.

Kedves hallgatóink, a Mohácsi csata 500. évfordulóján Táncházban című műsorunkban mohácsi népdalok következnek Fekete Borbála előadásában. Az utána felcsendülő felvidéki dudanótákban Szokolai Dongó Balázs, Balogh Kálmán és Bolya Mátyás kíséri Fekete Borbála énekét. Mielőtt ezek a dalok megszólalnak, hadd mondjam el, szeptember 19-én a Carmina Danubiana zenekar lesz a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncert sorozatának vendége. A koncert a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült, Juhász Katalin által szerkesztett közel 800 oldalas Mohács, Mohács, mit hoztál ránk? Mohács és a török hódoltság emlékezete hatásai a néphagyományban című kötet anyagára épül, melyben az együttes három tagja szerzőként is közreműködött. Ők pedig Csörstrumen István, irodalomtörténész, Juhász Katalin, a Dankó Rádió Tudta-e sorozatának szerkesztő műsorvezetője, szintén néprajzkutató, és Szabó Zoltán Dudás, néprajzkutató. Tehát tartsanak velünk szeptember 19-én délelőtt 10 óra 4 perctől, mikor is a Carmina Danubiana zenekar tagjai idézik meg Mohács emlékezetét a magyar néphagyományban. De most énekeljen mohácsi népdalokat, majd felvidéki dudanótákat Fekete Borbála Táncházban című műsorunkban.

0: alatta.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én Táncházban című műsorunkat Dudás Klára Korálium című lemezének két kompozíciója zárja. Az elsőben Mohácsi, a másodikban pedig szerb cigány dallamok szólnak. Mára munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 171. adása.

Az erdélyi népzenét sok magyarországi zenekar játsza, de azért az mindig más, amikor erdélyi zenekar szólaltatja meg egy térség zenéjét. A Heveder zenekar 2002-ben alakult a Sepsiszentgyörgyi Háromszék táncegyüttes kísérő zenekaraként. A Heveder házigazdája a Sepsiszentgyörgyi Táncháznak és a Népzene Néptánc találkozónak, az Erdélyi Táncház zenész találkozónak, valamint rendszeres résztvevője a csíkszeredai, gyergyószentmiklósi táncházaknak, a székelyföldi és a kommandói néptánctáboroknak, az Erdélyi Magyar Néptánc Antológiának. Ezen a hétvégén a Heveder zenekar felvételeiből válogatunk.

Abban az időben, amikor neki fogtunk zenélni, viszonylag kevés táncház zenekar működött Erdélyben. Vallja Fazekas Levente, a zenekar vezetője. Mondhatjuk úgy is, hogy megkopott a piac, és szükség volt ránk a táncházakban. Ez volt a kiinduló pont, és a koreográfia mellett aztán lassan kezdtük megtanulni a hagyományos anyagokat. Mi a testvéremmel Sepsiszentgyörgyön nőttünk fel, és arrafelé nem volt olyan közösség, ahol élt volna a népzenei kultúra, ezért megmaradtunk a felvételeknél, azok alapján tanultunk zenélni. Nekünk ma is az a legnagyobb öröm, ha úgy tudunk muzsikálni, ahogy azt a nagyöregektől hallottuk, tanultuk, és ha azt látjuk, hogy ez tetszik az embereknek.

Részleteket hallottak a Heveder zenekar felvételeiből. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

ocizva, írt csáros ocizva, ocizva. Megértem vi az ajány, írt csáros ocizva, írt csáros ocizva, ocizva.

Szeretném a jágyát, nem szeretném a jágyát, a bodiskát. Mind meginnám a borát, el szeretném a jágyát, el szeretném a jágyát.

0: kära nem szép virágát ne tépd le. De barna kislány, mit ültettél szívembe? A szerelem szép virágát ne tépd le.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: röpköröző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor.

Klasszikó Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A Magyar Zene Rádiója.

0: adást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.
1: Miért van az, hogy gondolatban mindig nálad jár?

left my leg.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

vonat, vonat, betyár vonat, most viszi a galambomat Szegedre. Gyász fekete füstjét a szél, belehordja könnytől ázott szemembe.

vonat, vonat, betyár, vonat, elvitted a galambom a Szegedre. Három évig lesz a babám Szegedébe, őrmester úr bakája. Három évig tisztelegés jelenti, hogy belépett a szobába. Három évig minden este kiárok az állomásra siratni. Betyár vonat, de jó volna, most mindjárt

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosítja a hűtővíz szivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. Országszerte megemlékezésekkel tisztelegtek tegnap az 1526-os Mohácsi csata hősei előtt. Az 500 évvel ezelőtt zajlott ütközetnek a becslések szerint legalább 14 ezer magyar áldozata volt. A Dunaparti városban szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre, a Mohácsi nemzeti emlékhelyen pedig újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt, és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták, és kezdeményezték letartóztatását. Senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország több repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi grippeneket is riasztották. Nagy előrelépést jelentenek az önvezető autók a közlekedés biztonság szempontjából, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen. A tárcavezető a közúti tesztelést bemutató eseményen elmondta, hogy az utóbbi években több mint 300 millió kilométert tettek meg hasonló járművek, ez alatt pedig 80-90%-kal kevesebb súlyos balesetet okoztak, mint az ember által vezetett járművek. A nemzetközi utasok csaknem kétharmada már online váltja meg vonatjegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, hogy az év első 7 hónapjában a nemzetközi menetjegyek 65%-át a jegy.mav.hu-n, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazásban váltották meg. A pénztári vásárlások aránya fokozatosan csökken. Másodszor rendeznek félmaratoni futóversenyt Gödöllőn. A szeptember 19-i megmérettetésen egyéni, páros és váltó versenyszámok közül választhatnak az indulók. A félmaratoni táv mellett másfél, valamint 12 kilométeres távon is lehet indulni. Ingyenes koncertekkel, kiállításokkal és családi programokkal várják az érdeklődőket jövő péntektől vasárnapig a 36. budafoki pezsgő és borfesztiválon. Az eseményre 40 borászat települ ki. Szombaton rendezik a borrendek hagyományos felvonulását a piac téren, a művészkertben kortárs kerületi képző és iparművész installációkat tekinthetnek meg a látogatók. Folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani, a szél mérsékelt marad, napközben 30-34, este 15-23 fok valószínű.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma augusztus 30-a vasárnap van, rózsanapja. Isten éltesse a rózsákat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Járai Máté színművésszel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Béres Ferencet, Vörös Editet és Szécsi Pált is. Hűvösvölgyi Ildikóval kezdünk, aki Lakatos Miklós és zenekara kíséretével adja elő Eizeman Mihály és Kellér Dezső örökzöldjét. Jaj, de jó a habos sütemény! Közreműködik Kovács Erik és zenekara.
4: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogy hogyan él a babszika, az árva lány. Figyeljenek jól rám, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekik a kezükben

0: sok csuda jó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk 600-ig.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Béres Ferenc következik. Lovamat kötöttem.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. augusztus 24-i Réf Fülöpi előadásán rögzítettük. Ábrahám Pál Viktória című operettjéből következik a Nem forog már Dorozsmán az öreg szélmalom című dal, Vörös Edit előadásában Balázs Tamás és zenekara kíséretével.

Dankó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A Magyar Zene Rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Dóka Zsuzsa adja elő Szomora Zsolt és zenekara kíséretével Erős Béla hallgatóját. Keresek egy régi utcát.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Novai Gábor és S. Nagy István szerzeményét a Generál Együttes előadásában halljuk. Csöngess be, jó barát!

0: kocsigabiga, kocsigarika, csigabiga, haj!
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kós Éva adja elő Jónás Géza és zenekara kíséretével Kókai István hallgatóját. Lila krizantémok.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most az LGT előadásában halljuk Barta Tamás és Adamis Anna szerzeményét. Vallomás.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Járai Máté színművésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Sebestyén Márta, Csuti Csaba és Bányai Márton is. A hírekig Bangó János és zenekara muzsikál.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.
1: Családbarát. Augusztus 31-től minden hétköznap 9 óra 40 perctől újra a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti önöket. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csak nem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jég, kő és sártömeg zúdult több település a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, illetve az alagútban rekedt emberek kimentéséhez. Kőolajkitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének 1/5. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, hozzájárulhat az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez, valamint az energiaárak csökkenéséhez is. Idehaza 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosítja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. 4 településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen a képviselőtestület 2024-es feloszlása miatt írtak ki szavazást. 3 polgármester jelölt, a 8 képviselői helyért pedig 18 jelölt indul. Hajdúböszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. Szintén Hajdú-Biharban, Hajdú-Bagason májusban feloszlatta magát a képviselőtestület, ezért a községben polgármestert és képviselőket is választanak. A Vas megyei Sárváron egy egyéni önkormányzati képviselőt választanak, a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompova Viktória helyett. Mától újra használhatják az autósok a felújított Flórián téri felüljárót a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. A több mint 40 éves, rendkívül rossz állapotban lévő felüljáró megújítása tavaly márciusban kezdődött. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a késő nyári idő. Mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben általában 30-34, késő este 15 és 23 fok között alakul majd. A pontos idő 7 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek, A Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Járai Máté színművésszel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Bányai Márton, Csuti Csaba és Sebestyén Márta is. Bokor Jánossal kezdjük ezt az órát, aki a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistáinak kíséretével adja elő Horváth Zoltán és Gubis Sándor lipicai csárdását.

neked is, mit a semmi. Ahogy az a házasságba szokott lenni, még a méli cselkedő, minket minden rossz idő, nékem se kell sohasem más szenyedő. Nincsen valak, mert neked is, mit a semmi.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Járai Máté színművész. Szíves, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Egy nagyon-nagyon híres ember rokonságában nőttél fel. Nekem is egyik kedvencem volt, Törőcsik Mari. Én szerintem, aki unokája lehet Törőcsik Marinak, az természetes, hogy a színpad varázsát igényli felnőtt életében is. Nálad ez hogy történt?
1: Konkrétan emlékszem a pillanatra, amikor én elhatároztam, hogy színész akarok lenni. József Attila Színház, 80-as évek eleje, szerintem 4-5 éves lehettem. És a Régi Nyár című operettet játszott a Törőcsik nagyanyám, Mária volt benne.
0: Milyen véletlen?
1: Az elsősorban ültünk, és volt egy jelenet, amikor ő elájul, mert a mellettem ülő Kalló Flórián, aki az elsősorban ült, ő játszotta a szerelmét. És ugye színházban a színház, és előtte azt mondta nekem, ide figyelj, Mátéka, én ebben a darabban el fogok ájulni, de ne ijedj meg, nem igazából csak játszom. És ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy ezt ha lehet játszani, ha felnőttként is játszhatom, és én majd eljátszom valamit, ami nem igaz feltétlen, vagy nem úgy igaz, és hogy ezért az ember fizetést is kaphat, hogy egy életen át játszon, én ezt akarom csinálni. És ez volt az a pillanat, ahol én elhatároztam, hogy színész leszek, és később aztán a szüleim ezt felismerve, hogy én tényleg mennyire imádom ezt, és mennyire megfogott ez a varázslat, csináltak nekem egy kerti színpadot. Én a 12. kerületben egy gyönyörű utcában a Virányos úton nőttem föl, és én ott értem 16 éves koromig, és egy saját színpadom volt. És mai napig mindig úgy gondolom, hogy ott voltak a legnagyobb sikereim, mert a szomszéd gyerekekkel játszottam, akik a barátaim voltak, a szüleim néztek, akik szerettek engem, és mindig én voltam a főszereplő. Tehát nekem az egy csodálatos világ volt, és sok nehézség volt a családban, de ennek ellenére nekem mindig ez a színházi világ, ez egy ilyen fantasztikus menekülés volt abba, hogy ez milyen varázslatos tud lenni, és hogy mennyire fantasztikus. Úgyhogy én most azt csinálom, amit gyerekkoromban megálmodtam.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Járai Mátéval, de most hallgassuk meg Czerkovics Béla és Szilágyi László szerzeményét Törőcsik Mari előadásában. Gyere, te Niemand!

csak virágözön. Ha a korzón végig mennek, mindenkit köszön. Istenkém, de boldog vagyok, majd szétrepedek.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Sebestyén Márta és Gombai Tamás adnak elő rába közi táncokat.

Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Járai Mátéval. Hosszú éveken át voltál a Győri Nemzeti Színház egyik legmeghatározóbb közönségkedvence. Szinte

0: Alatt,
1: én Forgács Péter előtt érkeztem, még egyébként még a Nagy Viktor szerződtetett le, aki rögtön a Kabaré főszerepével kínált meg engem, ami hát, és most ez semmi nagy képviség, de én úgy érzem, hogy az kb. Nekem írták. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa figura, egy nagyon groteszk valaki, amin sokszor tudok lenni színpadon. És nekem borzasztó nagy boldogság volt, hogy ezt megcsinálhattam. 2010. május 5-én volt a bemutató, és utána csodálatos 13 év következett. De valahogy úgy érzem, tudod, hogy a tehetség kopni tud, hogyha nem, érnek új ingerek, hogyha nem érnek új kollégák, nem érnek új rendezők, és nagyon azt éreztem, hogy én mindent elértem ott, amit egy színész elérhet.
0: Túl tehát elkényelmesedtél?
1: Pontosan, és képzeld el, hogy a Forgácsnál még az is volt, amiért persze nagyon hálás vagyok, hogy tulajdonképpen én kérhettem szerepet. Tehát ugye Forgács megkérdeztetem, hogy mit szeretnél játszani, és egy idő múlva azt éreztem, hogy én itt bármit csinálok, engem már szeretnek, ami egyfelől nagyon jó, de nekem egy idő múlva kényelmetlen lett, és új kihívásokra vágytam. Tehát én nem azért jöttem el onnan, mert én nem éreztem nagyon jól magam. Közben történt egy igazgatóváltás, jött a pandémia, ami ugye mindenkit nagyon megviselt, és valahogy azt éreztem, hogy ez egy több mint jel onnan föntről, hogy nekem váltanom kell, és utána mentem át a Kecskeméti Színházhoz. Mai napig egyébként szerelmes vagyok a városba, ha Győrről beszélünk. Mai napig megdobban a szívem az M1-es autópályán a szélmalmokat látva, amik Győrhöz közel vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy nekem az egy örök szívem csücske lesz Győr, de az tény, hogy tovább kellett tudni lépni. Ez olyan, mint egy kapcsolat, hogy nagyon szép, nagyon jó volt, tényleg minden egyes állomása, de mégis úgy érzem, hogy elfáradt egy picit, és új kihívások után kellett néznem.
0: Fekete Péter öcsém, Eizemann Mihály és Zágon István szerzeményét Benedek Miklós adja elő.
2: Hogy ki vagyok én, egy szürke névtelen, mondhat.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Járai Mátéval. A nagy közönség számára te igazából a televíziós szereplésekből lettél ismerős, a Nyerőpáros, valamint a Reggeli című magazinműsorban, ahol műsort vezettél, ott ismerhettek meg. Mennyire volt tudatos neked a döntésed, hogy a komoly színházi szerepek mellett könnyedebb, szórakoztatóbb műsorokban is, hát, nagyon rosszul lett ez a celebkedés, de azért valahogy még az eredetiét, az ünnepeltséget talán tükrözi. Hát, abban is részt vettél igencsak.
1: Nekem csodálatos utazás volt, és én nagyon bízom benne, hogy ez nem egy lezárt utazás, hanem hogy még részem lesz benne. Nagyon izgatott ez a világ, nagyon foglalkoztatott, arról nem beszélve, hogy iszony sokat változott a világ ahhoz képest, amikor mondjuk például te színpadon álltál 20-30 évvel ezelőtt, vagy amikor Törőcsik nagyanyám színész volt. Mert ugyanis akkor az volt, hogy az egyik legmegbecsültebb szakma a színészet volt. Ma már a színészek nagyon kevéssé engedheti meg azt, hogy csak azt csinálja. Tehát én soha egyetlen színész fölött sem törtem pálcát, és emlékszem évtizedekkel ezelőtt mekkora botrány volt abból, amikor a Kern András például reklámot vállalt. Egy napilapnak volt a reklámarca egy ideig. És hát közben meg aztán rengeteg színész kezdett el, hogy úgymond celebkedni, amire persze valóban nagyon sokan azt mondják, hogy miért kellett ez, amikor te komoly szerepeket játszol, ugyanakkor elképesztő hatása volt, hiszen eljöttek az emberek engem megnézni színházba. Tehát marketing szempontból én mindig azt mondom, hogy ha színészként kirakatban vagy, amit tud adni a tévé, tud adni az úgymond celebkedés, ezek a műsorok, arról nem beszélve, hogy én a világ olyan tájaira jutottam el ezekkel a műsorokkal, ahová valószínűleg soha. Tehát én olyan műsorokban vettem részt, és nem csak fizikai utazásról beszélek, hanem lelkiről is. Tehát megtudtam magamról egy csomó mindent. És persze ezek szerkesztett műsorok, meg mindent. Ha az ember részt vesz egy játékban, és színészként meg aztán pláne, akkor elképesztő titkok és dolgok derültek ki saját magamról is, miközben csináltam ezeket. Például kiderült az, hogy milyen érzés nekem másokat kérdezni. Milyen érzés abban a székben ülni, ahol most te ülsz. Tehát, hogy mennyire más világ az, amikor színészként engem szoktak kérdezni, és most én vagyok kíváncsi valaki másra. Imádtam csinálni, és nagyon fájt egyébként a Reggeli, hogy vége lett. Most természetesen azért túl vagyok rajta, hiszen azért évekkel ezelőtt volt ez, de bármikor, és most nemrégiben voltam újra a stúdióban, úgy megdobbant a szívem, hogy kérdezték, hogy visszajönnél le. Hát persze nem úgy, hogy ez most tény, hanem úgy csak úgy elméletben. És én azt mondtam, hogy bármikor csukott szemmel. Szóval nekem ez egyáltalán nem. Arról pedig nem beszélve, hogy bizonyos szempontból azért sokkal többet tud anyagilag is adni egy-egy ilyen műsor, mint a színház. Tehát azért azt is tudjuk, hogy azért ez nagyon jó, és az anyagi megbecsülés az nem azért jó, mert az embernek sok pénze lesz, hanem ad egy szabadságot. Abban én utána el tudok utazni, szép ruhát tudok belőle venni, és egy jobb autóba tudok ülni. Tehát egy minőségi életet tud adni.
0: Most Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjéből halljuk Bazil belépőjét Feleki Kamil előadásában.
2: Szívem szevet, valóság ez nem álom. Szívem szevet, övömmel konstatálom. Szívem szevet, mint aki most 20 éve. Szívem szevet, szevet olyan éve. Szívem szevet, úszom ifjúi tűzben. Csak verseket olvasnék kötve fűzben. Szívem szevet, szívem szevet. Az ember el se hinné, hogy ilyen lehet.
3: Szívem szeret, szívem szeret, az ember elkezdi, hogy ilyen lehet.
2: Vulkán, ízott tüze hullám, szevelnek a szívemben, mi a szenvedély. Én nem vagyok már gyermek, ki papír sárkán kerget, de gyermekét ezt már

7-7. Valóságes nem álom. 7-7, övömmel konstatálom. 7-7, mint aki most 20 éve. 7-7, szeved olyan édes. 7-7, úszom ifjúi tűzben.

Dankó Rádió. Orosházán FM 94,2. A magyar zene rádiója. Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeményét Karácsony Jánostól halljuk. Ringas, ringas még!

Ez a legény nyalka is, de azt mondják, csalfa is, is, is.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Járai Máté színművésszel, valamint hallható lesz még többek között Vörös Sári, Szeredi Krisztina és Rost Andrea is. A hírekig a Stúdió 11 most.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták, és persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
2: Készen állnak az új évadra?
3: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Egyiküket a tibeti oldalon keresik. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a katasztrófa helyzet megoldásához. Idehaza két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. Hangsúlyozta, a munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, mivel a fenékküszöb a vízszint emelése által biztosítja a hűtővíz szivattyúk működését alacsony vízállás esetén is. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy a paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki tegnapi ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, hangsúlyozta. A magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktorandusoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjesztik ki a doktorandusokra is. Az innovációs képzést a most kezdődő tanévben a középiskolákban is megkezdik, közölte a Tudományért és Innovációért felelős államtitkár. Horváth Péter elmondta, hogy a következő három évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alapforrásait. A nemzetközi utasoknak csaknem kétharmada már online váltja meg vonatjegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, hogy az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a nemzetközi menetjegyet, az esetek 65%-ában a jegy.mav.hu-n, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazásban váltották meg a jogosultságot. A pénztári vásárlások aránya fokozatosan csökken. Ma van az eltűntek világnapja. Az esemény célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Magyar Vörös Kereszt segít azoknak a családoknak, akik fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés vagy természeti katasztrófák miatt szakadtak el egymástól. Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani, záporokra, zivatarokra. A pontos idő 8 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Járai Máté színművésszel, de ebben az órában még hallható lesz többek között Rost Andrea, Szeredi Krisztina és Vörös Sári is. Korda Györggyel kezdünk, aki Nina Rota szerzeményét adja elő Váradi Zsuzsa magyar szövegével. gyöngéden ölej át.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Vörös Sári adja elő Olá Kálmán és zenekara kíséretével Szabadi Frank Ignác és Adorján Sándor csárdását. Szép a szőke, szép a barna.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Járai Máté, Jászai Mari díjas színművésszel. Arról vagy ismert, hogy rendkívül nyíltan és tabuk nélkül beszélsz például a magánéletedről, a házasságodról és a belső küzdelmeidről is. Volt olyan pillanatod a karriered során, amikor úgy érezted, hogy ez a fajta kendőzetlenség, őszinteség inkább hátrányt jelent? Gondolok itt például arra, hogy a kedves közönségünk is nagyon ítélő képes tud lenni a legfurcsább pillanatainkban is, és nagyon rosszul tud az esni.
1: Rengeteg ismert embert ismerek, akik példaértékű életet élnek. Példás családanyák, vagy családapák, gyerekek, a házasság tökéletesen rendben van már, ami ugye a külvilág felé, és őket is megítélik. Tehát innentől kezdve teljesen mindegy, hogy én szolgáltatok-e alapot, vagy nem, az ítélet az jön, és az ítélet az sok esetben fáj. De én mindig azt mondom, hogy én 40 fölött lettem országosan ismert, előtte azok ismertek engem, akik színházba jártak. Ezért nekem iszonyatosan fontos volt, hogy az, akit az ország megismer, az olyan legyen, amilyen akkor is vagyok, amikor így, mint veled most négy szem közt ülünk egy stúdióban. Tehát én semmivel nem akartam szebbet, jobbat, én nem akartam találgatások tárgya lenni, hanem én tiszta vizet akartam önteni a pohárban. Igen, a furcsaság oka ez, igen, a másságom oka ez. Tehát, hogy én egyszerűen nem éreztem úgy, hogy nekem bármit is titkolnom kellene, vagy van olyan titkom, amit szégyelnem kéne. Van olyan, amikor azt mondják nekem, hogy nem bántad meg, hogy ezt és ezt például elmondtad, mert hogy nem gondolod úgy, hogy ez magánügye. Meg azt mondom, hogy minél kevesebb tabu van, annál kevésbé fogják az emberek megítélni. És mindig azt a példát hozom, amikor a mobiltelefon még nem volt mindenkinek, és bunkofonnak hívtuk például. Vagy hogy fel voltunk háborodva, amikor a 4-es-6-oson valaki hangosan beszélt, hogy mekkora paraszt. Ma már nincs olyan, akinek nincs mobiltelefonja, és annyira természetes, tehát meg se kérdezik, hogy van-e telefonod, csak azt mondják, hogy add meg a számodat, a mobilszámodat. Tehát nem ismerek embert, akinek nincs mobilja, tehát össze csak arra mondom, hogy szerintem egy csomó minden van, ami majd természetes lesz. Nem most, lehet, hogy 100 év múlva is én már nem fogom megérni azt, hogy mondjuk természetes lesz, hogy valakit a faji vagy vallási alapon ne ítéljünk meg. Ez még egy kicsit nehéz, mert mindenki, aki nem mi vagyunk, akkor nagyon kevésbé tudunk bele a bőrébe bújni. És nem tudjuk elképzelni, hogy valaki másképp gondolkodik a világról. De én hiszem, hogy ebben volt egy nagyképűen egy népnevelő dolog is, hogy én ezekről beszéltem, mert azt gondolom, hogy sokkal több embert érint, mint azt hisszük. És az egyetlen dolog, amit a mélységeim alatt megtapasztaltam, hogy nem vagy egyedül. Egyetlen problémával se. Tehát amikor a legkétségbeesettebb helyzetben vagy, akkor is tudnod kell, hogy a világon sok száz és ezer ember ugyanezzel küzd éppen most. Tehát én azt gondolom, hogy szerintem ez igenis sok szempontból segítség is volt, még akkor is, hogyha én néha céltáblává váltam. Soha nem bántam meg egyetlen nyilatkozatomat sem.
0: Most Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből hallják a Cirkusz Táncos Nő című dalt, Járai Máté és Hajdú Melinda előadásában.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2014. április 28-ai a budapesti Thália stúdióban történt eseményén rögzítettük. Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik Marica belépője, Szeredi Krisztina előadásában a Rajkó zenekar kíséretével.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Járai Mátéval. A musicalektől, a zenés komédiáktól kezdve a mély drámai karakterekig mindent eljátszottál már. Pedig nagyon fiatal vagy még mindig. Színészként melyik véglet áll közelebb te hozzád? A hangos, vibráló, komikus figurák, vagy pedig a csendesebb, lelkileg megterhelőbb drámai szerepek?
1: Nagyon érdekes, hogy képzeld el, hogy én tulajdonképpen egy végjátéki színésznek vagyok elkönyvelve, amit egyáltalán nem bánok, méghozzá azért nem, mert én tudom, hogy mit okoz, mit ad az embereknek az, hogy nevetnek. Tehát én csak egy példát mondjak, a Meseautóban játszottam ugye természetesen Halmos Aladár szerepét, és ami hát ugye hát szóval én imádtam játszani.
0: A filmben Kabos Gyula
1: szerepe volt, így van, és hát ugye mindenki tudja, hogy ezt a bizonyos legendás, szóval tényleg imádtam játszani, és képzeld el, hogy kijöttem a színházból, és sírva odajött hozzám egy hölgy a művészbejárónál, és azt mondja, nem akar terhelni engem azzal, hogy ő most miben van az életében, csak annyit szeretne elmondani, hogy hónapok óta nem volt olyan, hogy 3 órára ne a problémájára gondolna. És én azt mondtam, hogy ennél többet nem adhatok. Egyszer egy táncos nő mondta rólam, és az egy csodálatos dolog, és ezt mindig példán okozom föl, hogy az én játékom neki olyan, mint az aspirin, hogy ha fáj a fejem, beveszem és elmúlik. És ha ennyit tudok adni, akkor nekem az már bőven megérte. Az, hogy ez milyen műfajon belül van, az azért nem mindig minden.

0: zenei színészek is egyben. Úgyhogy én mindig hiszem, hogy nevettetni csak úgy lehet, hogyha van alatta mélység. Tehát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy úgy szeretnék egy ház tetején lakni, hogy nincs alatta épület. Tehát ez nem lehet. Tehát a nevettetés, mint a színészetnek sok esetben a koronája, az csak akkor működik, hogyha tartóoszlopok vannak, ami pedig a mélység. Tehát minél mélyebb ember vagy, annál viccesebb tudsz lenni. Úgyhogy számomra ez elképesztően nagy boldogság és öröm, hogy én nevettetek, de ugyanakkor meg van olyan, hogy egyszer csak azt látom, hogy egy piatra megállnak, és azt mondják, hogy hoppá, emögött mélység van, és megélt fájdalmak, mert nem lehetne ennyire vicces.
1: Most Márkus László előadásában hallják Richard Morton Sherman szerzeményét, melyre a magyar szöveget Bradányi Iván írta. Szál a korom.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. A Magyar Banda, valamint Pál István szalonna és bandája játszik román legényest és forgató.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Járai Mátéval. A te művészi pályád igencsak egyenes vonalú. Te is átértél hangos sikereket és nehezebb dolgokat is ugyan, de a képernyőről való távozásoddal járó időszakot szerintem egy picit jobban megviselt annak idején. Mi segít neked, hogy egy-egy szakmai csalódáson, ha túljutsz, vagy hullámvölgy után ismét fölépítsed magad, milyen motivum az, amiben bele tudsz kapaszkodni?
1: Nagyon szerencsés vagyok ebből a szempontból, mert bár nagyon későn jött nekem a siker, tehát azért azt el kell mondjam, hogy én 7 sikertelen felvételi után lettem színész egyébként. Tehát azért egyáltalán nem úgy ment, hogy azt gondolták, hogy na itt van egy csoda gyerek, akiből majd aztán valaha színész lesz, hanem inkább mindenki eltanácsolt a pályától. És aztán én nagyon-nagyon-nagyon alulról, tényleg a ranglétre a legalsó fokától, tehát a tálcánfácántól kezdve, én tényleg a néma hátulállótól István a király palástját én vihettem be, ami nekem 20 évesen nagyon nagy büszkeség volt. Tehát én statiszta szerepekből jutottam el oda, hogy egy mondatot adtak, két mondatot, és már eljutottam oda, hogy azért a szerepeim többsége arról szól, hogy motorja kell, hogy legyen az előadásnak. Tehát olyan vígjátékok, vagy olyan drámai szerepek, vagy akár önálló monodráma is, ahol én másfél órán keresztül egyedül állok a közönség elé. Ehhez viszont az kellett, hogy elképesztően higgyek magamban, miután más nem nagyon hitt, ezért ez a hit tudott engem előrébb vinni, hogy de én érzem, hogy nekem itt a helyem, ti még nem látjátok, mert nem tudom jól megmutatni, de higgyetek bennem. És amikor a tévéjén elképesztően felkapott és országosan ismert lettem, utána viszont olyan színpadi lehetőségek jöttek az életembe, amire azt mondtam, hogy elképesztően kárpótol. Tehát nagy világsztárok is beszélnek arról, hogy ritkán megy együtt a kettő, hogy mondjuk jól forgatnak, de mit tudom én, a magánélet is rendben van. Én meg úgy érzem, hogy valószínűleg a tévés karrierem az pont egy olyan időszakban jött, amikor a kollégáim többségének ugye akár pizzafutárnak kellett menni, meg elképesztő sokat tudtam dolgozni. Ehhez képest aztán, amikor ennek vége lett, akkor viszont a színházba jöttek olyan lehetőségek, amitől azt éreztem, hogy nagykorú lettem színészként. Tehát, hogy egyszerűen kijártam az életnek azt az iskoláját, amit azt, tehát te színész akarsz lenni, akkor járt ki ezt az iskolát, és kijártam, és nekem ugyan későn jött, de mindent megkapok most, amire vágytam. Tehát tényleg olyan szerepeket játszom, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a helyemen érzem most magam, hogy így mondjam. Nagyon sokat kellett várni, és most kevesebb a tévé jóval, de azt mondom, hogy az élet kárpótolt. Tehát a hit önmagamban az nagyon sokat segített.
0: Most Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből következik Marcsa, Pixi és Mixi tercettje, Zentai Anna, Külkei László és Kishegyi Árpád előadásában.

0: kéne beszélni, könnyebb volna nékem is élni, hölgyet méli célhoz elérni, könnyebb, ó!
1: Ennyi mindent mondani vétek, ebben nincs egy kuk, amit értek,

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjéből következik a Grizett dal, Bojtos Luca és Széles Flóra előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Járai Máté színművésszel. Ha most visszatekintesz az eddigi gazdag életutadra, van olyan szakmai álmod, és direkt nem mondok szerepálmot, vagy olyan rendezés, ami egy teljesen új művészi projektedet mutatná be? Van benned olyan, hogy mindenképpen ezt még meg akarom mutatni?
1: Kétszer játszottam el a már a beszélgetésben korábban említett kabaré főszerepét. És valamire azt érzem, hogy nekem ez az a szereppel még dolgom van. És én nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy az elkövetkezendő pár évben ez a szerep újra jönni fog. Megmondom, miért nagyon kevés olyan szerep van, amire azt érzem, hogy valahogy a világirodalom, vagy a musical irodalom, vagy nevezük bárminek, tehát hogy a színházi világban van olyan szerep, ami mintha nekem íródott volna. Én két különböző helyen, a Győri Nemzeti Színházban és a Szolnoki Szigligeti Színházban is eljátszottam a konferenciét, és valamiért azt gondolom, hogy elég idő telt el ahhoz, hogy a bölcsesség, amit azóta felszedtem, a fájdalmak, a magasságok és a mélységek, amiket megéltem, azok még bölcsebbé tennének ennek a szerepnek a megmutatására. És valahogy mindig azt érzem, hogy ez az a szerep, ami hangilag, mozgásilag és mindenileg annyira nekem való, hogy ebből még én szeretném, hogyha lenne egy verzió, amit esetleg a közönségnek meg tudnék mutatni. És nagyon sok olyan dolog van, amire nagyon vágytam, és úgy néz ki, hogy még talán jönni fog. Tehát olyan projektek, amikre nem is gondoltam, hogy lesz. Például nekem nagyon nagy álmom volt, hogy egyszer színészként álljak a szegedi szabadtéri színpadon, hogy milyen az, amikor 4000 embernek játszik az ember, egy színész. És hát ki tudja, szóval vannak tervek, meg felkérések, meg lehetőségek. Nyilván konkrétumot még azért nem tudok mondani, mert még nincs, de hogy vannak megkeresések, és ez borzasztó nagy öröm. És bízom abban is, hogy lesznek olyan pillanatok még az életemben, mint a monodrámám, és én erre is nagyon vágytam, és ez is a legjobb kor jött, mert én már 19-ben meg akartam csinálni a Mari Mama című monodrámámat, ami éppen Törőcsik Marival való kapcsolatomról szól, és közel az 50. előadás most elmondhatom, hogy az embereknek ez egy elképesztően szép utazás, és olyan, mintha terápiára jönnének. És ma 2026-ban, amikor ilyen nagyon furcsa körülöttünk a világ, meg ugye amit Magyarországon megélünk, az is most olyan nagyon furcsa világ van, de hiszem, hogy ez egy nagyon jó lelki utazás velem, és nekem is az. Úgyhogy ha ezek megadatnak, és még ezt egy pár évig, jó pár évig csinálhatom, akkor én azt mondom, hogy ez egy izgalmas és klassz élet.
0: Mondd, Törőcsik Mari, nagymamád, ha már vele kezdtük a beszélgetést is, ismét említetted az ő nevét, ő megérhette a te sikereid elejét, de a mostani Járai Mátéval elégedett lenne? Büszke lenne rá?
1: Fú, nagyon, és képzeld, hogy halála előtt jött el engem megnézni a Kripli című darabban, és akkor ott éreztem azt, hogy tulajdonképpen eljött az a pillanat, amire én egész életemben vágytam, hogy ő azt mondta, hogy te egy jó színész lettél.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Járai Máté színművész, Jászai Mari díjas színművész volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Hálás vagyok, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből a Légy az icipici párocskám című dalt Hajdú Melinda és Járai Máté előadásában.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most az LGT előadásában halljuk Karácsony János és Sztevanovics Dusán szerzeményét. A dal a miénk.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Gergely Róbert, Bordás Barbara és Farkas Rozika is. A hírekig a debreceni Kodály Filharmonikusok játszik.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családi kör. Augusztus 31-től minden hétköznap 13 óra 50 perctől. Ismét a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. Hangsúlyozta, a munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, mivel a fenékküszöb a vízszint emelése által biztosítja a hűtővíz szivattyúk működését alacsony vízállás esetén is. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy a paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván, egyiküket a tibeti oldalon keresik. Szerdán egy gletszer leszakadása miatt jégkő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a katasztrófa helyzet megoldásához. Kőolaj kitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolaj készletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez is. Kora délutánra kiderülhet az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló izlandi népszavazás eredménye. Az igenek győzelme esetén Reykjavík és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetéseket, a tagstátuszról pedig újabb népszavazáson döntenének. A Szigetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat. Idehaza négy településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdú-Biharban, Hajdú-Bagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdú-Böszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak, a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompova Viktória helyett. Idén is hagyományos Sólet fesztivállal kezdődik ma Budapesten a Zsinagógák hete. A háromhetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Újbudán megismerhető és el is készíthető kosszarvból az ikonikus fúvós hangszer a sófár, Miskolcon kántor koncerten készülnek a szervezők. A zsidó újév alkalmából Szentendrén nyitott ünnepet tartanak. Folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. 9 óra 4 perc.
0: Jó pihenést!
1: Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Farkas Rozika, Bordás Barbara és Gergely Róbert is. Karcagi Nagy Zoltánnal kezdünk, aki Sárközi Béla és zenekara kíséretével adja elő a Vörösbort ittam az este című csárdást.

0: Kotta fejek rántól. A Dankó Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és megint vasárnap van, tehát megint Budai Péter mesterszakács ad nekünk egy tippet, hogy mit főzzünk ma. Szervusz Péter, ma mi legyen a menünk?
2: Szervusz Gyuri, jó napot kívánok! Szüret tájékán azért egy krumplis tészta. De nem olyan rossz étel, ugye?
1: Úgy, az egyik kedvencem kovászos uborkával természetesen.
2: Igen, és az még ebben az időszakban nem elkészíthető, majd egy hónap múlva már nem biztos. Akkor legyen krumplis tészta. Krumplis tésztát ki hogy szereti? Én például nem tudom, te hogy vagy vele, lehet, hogy nem való bele, de azért maradjunk annyiban, hogy a paprikás krumplit, ha összetöröd, és az ugye a paprikás krumpli mindig szalonnával, kolbásszal készült, azért az úgy elég finom, ugye?
1: Hát az egy szép nagy alap.
2: Tehát az első számú krumplis tészta az az, hogyha megmarad a paprikás krumpli, abból úgyis már mindenki kiette a kolbászt, azt csak össze kell törni, és a kifőtt tésztát hozzákeverni, egyébként kész is, ugye? Ez így finom. De ha valaki nekiáll és készíti, érdemes egy kis szalonnát kisütni, és abba a zsiradékba apróra vágott, nagyon apróra vágott hagymát megpirítani. Erre rá kell szórni egy kis piros paprikát, sót, borsot, aki akar tegyen rá fokhagymát, én nem szoktam, fölönti egy kevés vízzel. Ugye egy ilyen szaftot kap, abba beleteszi a krumplit, nyers krumplit, és akár mint egy paprikás krumplit megfőzi. De ha nincs kedve ezzel vacakolni, és a nagypapám mindig így csinálta, héjában főtt krumplit melegen megpucolta, akkor könnyű összetörni. Ebbe a szaftba van beletörve villával vagy krumplitörővel. Nem jó a krumpli nyomó, mert úgy finom egy krumplis tészta, hogyha abban vannak azért krumpli darabok is.
1: Én is úgy szeretem, mikor úgy ugye? Még rá lehet rágni egy picit.
2: És akkor ebbe a főttésztát belekeverik. De a főttésztának, hogy jobb legyen az íze, mielőtt megfőzi, azelőtt szintén ugye egy kis szalonna zsíron pirítsa meg. De aki nem akarja zsíron, az tegye be a sütőbe, és ott pirítsa meg ilyen gyönyörű aranybarnára, úgy főzze ki, és úgy tegye bele a krumpliba. Gondolnak egy kicsit a Nádas Gyurira, és a jéghideg kovászos uborkát hozzákarikázzák, jegyenek mindig jót, és élvezzék az ízeket.
3: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Pierre Bachelet szerzeményét 60-i emese magyar szövegével Gergely Róbert előadásában. Emmanuel.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Koncz Zsuzsa és az Illés Együttes adja elő Szörényi Levente és Bródi János szerzeményét. Egy év elmúlt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Törőcsik Mari adja elő Eizmann Mihály és Harmat Imre szerzeményét. Lesz maga just is az enyém.

0: la ciuta vuoi.
1: Trezzo il dall'amore.
2: Schivano qui, ma di un soppolto grivno.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szikora Róbert és az Ergo szerzeményét az Ergo együttes előadásában halljuk. Rég várok valakire.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Karácsony János zenész, előadó, művész munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Karácsony János gondolatait arról, hogy hogyan lépett be az LGT zenekarba.
1: Az első lemezig, ugye addig a régi dalokat, a régi műsort, az azt megelőző lemezeket játszottuk, ugye nyilvánvaló anyagot, mi mást játszhattunk volna, és ott én a Bartát ugye levettem, annak idején is ugye mindenki a Barta felé volt arccal egy valamennyire. Én még jammeltem is az otthonába, eljártam hajóra, Sirius klubba, amikor már az LGT-be kerültek, akkor már kevésbé volt ilyen összejárós, de abszolút nem volt összejárós, mert nem volt a barátom, de ismerősöm volt, tehát úgy, hogy mint gitáros a gitárossal, vagy mint zenész a zenésszel. Pontosan a közönség volt az, vagy a visszajelzés volt az, ami rádöbbentett arra, hogy engem azért vittek, vagy azért hívtak el az LGT-be, mert én vagyok a K.E., a kis karácsony, ahogy engem nevezett annak idején a Barta, hiszen volt az, aki mondta, hogy vegyétek be a kis karácsonyt, ezt mondta elébe Los Angelesbe a fiúknak, ő nem jövök haza, de vegyétek be a kis karácsonyt, és akkor jöttök vissza, már az LGT ugye 3 éves szerződéssel bírt akkoriban még az Egyesült Észak-Amerika Egyesült Államokban, akkor nem olyan nagy baj az, hogyha két gitáros van, és nincs semmi probléma. Csak hát közben szólt az élet, a rendszer és a többi, ugye nem ment ki, nem tudtunk kimenni, felbontották a szerződést, ugye nem jelentünk meg a helyszínen, és aztán kezdődött minden előről. De hogy a Bartára visszatérve, hogy mondom, majdnem egy év telt el az első nagy lemezig, amikor aztán ráébredtem, hogy pontosan az ellenkezője áll fenn, hogy azért vagyok ott, amilyen én vagyok, ahogy énekelek, vagy amilyen a színpadi, nem tudom, viselkedésem, fizimiskám, hozzáállásom.
0: Kedves hallgatók, most Presser Gábor és Stevanovic Dusán szerzeményét az LGT előadásában halljuk. A Rádió.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 761. adást hallották, Berki Péter és zenekara muzsikájával köszönünk el Önöktől.

0: Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 172. adása.

A Heveder zenekar az erdélyi magyar népzenei élet egyik meghatározó, nem sokára fennállásának 25. jubileumát ünneplő együttese. Nem egyszerűen erdélyi népzenét játszó zenekarról van szó. A Sepsiszentgyörgyi Táncház és Színpadi népzenei élet egyik meghatározó műhelyévé váltak. Miközben a hagyományos erdélyi vonósbandák örökségét igyekeznek mai környezetben tovább éltetni.

zenekar vezetőjével, Fazekas Leventével 2025-ben a Háromszék hírportál készített interjút. Ebből a beszélgetésből idézünk. Igyekszünk lefedni a Kárpát-medence teljes zenei palettáját, ami azt jelenti, hogy mindenki több hangszeren is játszik, olyan formában, hogy mindig a megfelelő hangzást tudjuk elérni. A népzene nem koncertzene, hanem funkcionális. Alapvetően a zenész muzsikál, énekel, arra meg valaki mulat, valaki táncol. Ez a viszonyrendszer különböző szituációkban megkövetel bizonyos dolgokat, és ehhez tudni kell alkalmazkodni. Az utóbbi időben a népzene népszerűsítése miatt mi is sokat koncertezünk. Van 2 kiadott lemezünk, és 4-5 kiadatlan. Inkább ilyen irányba vezet az utunk.

Részleteket hallottak a Heveder zenekar felvételeiből. A Variációk névzenére hétvégi műsoraiban hagyományos névzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban, ahol korábban a rossz időjárás miatt kellett leállni. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy leszakadt gleccser miatt jégkő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a katasztrófa helyzet megoldásához. Kőolajkitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, és hozzájárulhat az energiaárak csökkenéséhez. Idehaza két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. Hangsúlyozta, a munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, mivel a fenékküszöb a vízszint emelése által biztosítja a hűtővíz szivattyúk működését alacsony vízállás esetén is. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy a paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást. Hangsúlyozta, a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés 2-től a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 kilométeres óránkénti sebességgel közlekednek majd a vonatok, így pedig 3-5 perccel rövidebb menetidőre lehet számítani Gyöngyös és Vámosgyörg között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon, sínt cseréltek, hidakat szigeteltek és útátjárókat javítottak. Az idei Sziget Fesztiválon készült koncertek felvételei láthatók mától a közmédiában. 13 estén keresztül mások mellett Méringer, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parasol, az Esti Kornél, valamint a Kispál és a Borz teljes koncertjét lehet megnézni az M1-en. Folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 30-34, késő este 15 és 23 fok között alakul majd. A pontos idő 10 óra 4 perc.
1: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma Pátria Visszhang. Magyar népzenei hagyomány a gramofon lemezektől a digitális világig. A műsorvezető Szántó Zoltán.

Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorát hallják. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is köszöntöm Önöket, Szántó Zoltán vagyok. Mai adásunk meghatározó részét a műsorunknak is címet adó Pátria gramofonlemez sorozatból válogattuk. A Pátria kiadó 1938-tól kezdődően adta ki azokat az eredeti magyar népzenei felvételeket rögzítő gramofonlemezeket, amelyek koncepcióját Bartók Béla dolgozta ki. A felvételek a Magyar Rádióban készültek Bartók, Kodály és Lajta László vezetésével. Innen származott a műsor bevezető száma is, Ferenci Márton Zsuki Prímás az erdélyi Székről való zenekarának 1941-ből származó felvétele. A következőkben dunántúli, a Somogy megyei Nemespátróról származó női és férfi énekeseket hallhatunk az 1936. szeptemberében készült felvételekről.

szemmel, fonyásommal pótolgattam, azt is a számodra hagytam, mulasd el, nem bánom. Tanulta özvegy horvát pálné született Demeterfi őrzelnémes pátrói 60 éves asszony.

jal vigya a vendög. Vénasszonynak nem kár volna, ha pokolba láncom volna, olyan rá...

tőle. Édesanyám rózsa, fája, én vagyok a legtöbb bága, legtöbb bága, legtöbb lánya, a mennyecskék bokrétája. Legtöbb bága, legtöbb lánya, a legényebb bokrétája.

vaya cuya nemi. Meg írt a kökén, te vaya cuya nemi. Ej te medrű látom én, a szádrú látom én, te vagy a kutya, nem én. Danoltam Szakály József, né Sándor, nemes pátrói, 60 éves asszony.

Sarayi mai merg tu dos hulokom i vios gerciat i gatekin borno kislan saratekin zeres bornem drago ustroj caro zaro pos kochmaros még egy messzi hadmulosok hetven verset Majd azután elmegyünk.

0: Valaha. Dalolt a Demetőrfi János nagy nemes pátrói 61 éves gazda.
1: Kedves hallgatóink, önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című magyar népzenei műsorát hallják. A II. Világháború megszakította a Pátria Gramofon lemezek kiadását, de az 50-es évektől Lajta László és Kodály Zoltán vezetésével tovább folytatódott a sorozatba illeszkedő felvételek rögzítése. A most következő felvételeket Lajta László készítette Csejtei István 1908-as születésű Prímás zenekarával a Szombathelyi Nagyszállóban 1958. december 12-én. A zenekar tagjai: Csejtei István Prímás, ifjú Kun Antal hegedűkontrás, idősebb Kun Antal brácskontrás és a Prímás testvére Csejtei János bőgős.

Bist Erhaltung. Ja, Baba, Megalatum. Kiskis Pepperminta Zulparazi, Daga Takita Sayaba. Id Baba Mood Baba, me bless you. Alibama read below you. Mikore mi kinkichin volta, addio I moi megfaltom. David Marnagyobb vagyok, a szép lány.

Daniel már nagyobb vagyok, a szép lányi majd meghalok. Aki engem nem mond jónak, teráncsa jár, visszállónak, dalónak is.

أنابيبهم بابود نبونا هات أما زيري.

De még mit pöjtjük ott áll.

0: Bertók Mihály Hurják Darolta kisharcsányi lakos, 63 éves ember.
1: Kedves hallgatóink, önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című magyar népzenei műsorát hallják. A következőkben a Táncház 50 Történetek a Táncház Mozgalom fél évszázadából című, a Kossuth Kiadónál Jávorszky Béla Szilárd szerkesztésében 2022-ben megjelent könyv, Lieber Endre által szerkesztett hangzó mellékletéből következik néhány felvétel. Először Jankovics Imre, Berzencei Dudást hallhatjuk Balla Péter 1958-as felvételéről. Ezután Legedi László István Furujázi Gergely táncot a Moldvai Klézséről. Ezt Potta Géza Abaúj Színai zenekarának lassú és gyors csárdás felvétele követi Varsányi Ildikó 1986-os gyűjtéséből.

0: A következőkben a Kiszáradt a tóból vagy Lóra Csikós Lóra szövegkezdettel közismert szatmári dallam különböző énekes és hangszeres változatait hallgathatjuk meg. Először Szilágyi Mihály hegedül Martin György 1958-as gyűjtésén. Halmos Béla ezt a változatot játssza Szomjas György 1976-os Talpuk alatt fütyül a szél című filmjében a kezdő jelenet aláfestéseként. Ezt egy idős énekes felvétele követi Rajecki Benyámin gyűjtéséből. Ezután a dallamot előbb a Kisari, majd a Nyírmadai zenekar felvételéről hallgathatjuk meg. Ez utóbbi felvételeket műsorunk korábbi vendégétől, Halmos Attilától kaptuk, édesapja Halmos István gyűjtéseiből.
1: You have no talk.

0: Rózsa Ferenc, 32 éves, prímás.
1: Lakatos Bertula, 16 éves, szimbólumos.
2: Lakatos Dezső Kontrás, 46 éves.
3: Jóni Bertalan, Rácsos, 43 éves.
4: Rózsa Bertalan, Nagy Bégés, 51 éves.
5: Kedves hallgatóink! A Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorának végére érünk. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt Szántó Zoltánt hallották. A konferálások hátterében a leányfalusi tücskök muzsikáltak. Műsorunkat legközelebb 4 hét múlva, szeptember 27-én vasárnap ugyanebben az időben hallhatják. Műsorunk befejező számában a Martones zenekart hallgathatjuk gyömöri zenét muzsikálni. A zenekar tagjai Kovács Márton és Szilágyi Márton prímások, Fekete Márton kispuma és Éri Márton kontrások, Gólya Márton cimbalmos és Tímár Márton bőgős. A felvételt 2023. április 21-én rögzítettük a zenekar a Jászberényi Kultudvarban játszott koncertjén.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló.
2: Hétről hétre különleges vendégek,
3: óriási csaták, és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
4: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
5: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Lövöldözés volt éjjel egy svájci kisvárosban. A Zürichhez közeli településen egy ismeretlen elkövető egy technopartin nyitott tüzet. A támadásban egy 22 éves nő meghalt, legalább 5 másik fiatal megsebesült. A lövöldöző elmenekült a helyszínről. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és azt kéri a szemtanúktól, hogy küldjenek fénykép és videó felvételeket a tettes beazonosításához. Már elérte a 750-et a múlt heti gleccser összeomlás okozta pusztító árvíz halálos áldozatainak száma Nepálban és Tibetben. Csak nem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A mentési munkálatokat az újabb esőzések és áradások veszélye miatt többször is fel kellett függeszteni. A mentőcsapatok jelenleg a vízerőművek alagútjaiban rekedt több száz ember kimentésére összpontosítanak. Nepál külföldi segítséget kért a mentéshez, DNS vizsgálatokhoz, valamint igazságügyi azonosításhoz. Indiai és kínai szakértők már a helyszínen dolgoznak. A Vöröskereszt becslései szerint a katasztrófa több mint 90 000 embert érint súlyosan. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a közlekedési és beruházási minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé, tette hozzá. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is, hangsúlyozta. A helyzet enyhülésével az iskolakezdésre helyreáll a megszokott rend. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés 2-től a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 kilométeres óránkénti sebességgel közlekednek majd a vonatok Gyöngyös és Vámos Györk között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon. Díjátadó gálával és díjazott filmek vetítésével zárul ma a 33. országos Kárpát-medencei diákfilmszemle Budapesten a Csokonai rendezvényházban. Az 5 napos mustrára idén rekordszámú 164 alkotást neveztek, animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben egyebek mellett az iskolai bántalmazás, a barátság, az identitáskeresés, a mentális egészség, a történelmi emlékezet és a környezetvédelem is. Szinte mindenütt süt a nap az országban, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a nyárias idő, de a hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. 11 óra 4 perc van.
1: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket újra itt a Dankó Extra, a Dankó Rádióban. A mai műsorban is emlékezetes Dankó klubos és Dankó gálás produkcióinkból válogatunk, tartsanak velem egészen a déli harangszóig. A Nádaházam teteje című csárdást szerintem mindenki jól ismeri. Martonvásári Dankó klubunkon egy emberként énekelte a közönség Egri Józseffel, miközben Miskolci Balogh Zoltán prímás és zenekar a muzsikált. Majd hallgassuk meg a Halkan pengesd ezt a csárdást című magyar nótát, és voltak éppen egy mottóval indul az első dal, mely így szól: úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna. Hát lehet ezzel vitatkozni? Egészen biztosan nem. Hallgassuk Egri Józsefet, utána Várnai Adriánt. Kellemes időtől!

Kálai Bori érdemes művész elsőként vehette át a Dankó Rádió operett előadói díját a Magyar Zeneházában még 2023-ban. Ezen az estén felcsendült Kálai Bori előadásában a Csárdás királynőből az Asszony összetört című operett betétdal, melyet ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekara kísért. Emlékezetes produkció volt ez is. Ezzel indul a soron következő zenei összeállítás, melyben még helyet kap Vörös Edit és Domoszlai Sándor kettőse, ekkor szintén a Csárdás királynőből felcsendül a Húzza csak kivilágos véradatig című dal, majd Faragó András, a Budapesti Operett Színház művésze az Asszonykám adj egy kis kimenőt című Czerkovics Béla szerzeményt nyújtja át a Dankó család tagjainak Johann Jánossal és kiváló zenekarával. Fogadják sok szeretettel!

És most, kedves hallgatóink, Bíró Attila és Erdélyi Mihály közös szerzeménye, a Kék ne felejts, el ne felejts című dal csendül fel, ezúttal Gáspár Ani előadásában, Miskolci Balogh Zoltán zenekarának kíséretével. Majd Kocsis Tibort halljuk, és Szenes Iván egyik nagy slágerét, Gábor Espál szövegével, melynek címe Valaki áttáncolt az életemen, kísér Tordai Zoltán cigány zenekara, a zongoránál Kovács Eréket, a doboknál Adamec Józsefet halljuk, majd Lakatos Miklós zenekarának társaságában Nádasdi László nótázik, Orosházi Dankó klubunkról hoztam el a Sejhaj, lemegyek az Alföldre kaszálni című dalt. Hallgassuk meg együtt!

0: Isten véled, édes piroskám, van még rajtad kívül csinos lány. Ugye tudják folytatni ezt a népszerű örökzöld slágert, amelyet most Aracki László előadásában hallunk, de cigányzenekari kísérettel, élükön Olá Kálmánnal és Olá Alberttel. Majd Fényes Szabolcs egyik nagy slágerem, a Szeretni Bolondulásig című dal is felcsendül, ekkor már Gyémánt Valentin énekel.
1: Volt, nincs szerelem, nincs már nyoma sem, nem szeretem, mikor én rám ficset hányat, volt, nincs az a csók, nézzük a valót, mert ugye ki

És most a magyar nóta irodalom egyik legismertebb, legnépszerűbb szerelmi vallomása csendül fel, ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki címmel. Hallgassuk meg a Miskolci Nemzeti Színház primadonnáját, Eperjesi Erikát, Hankó József zenekarának kíséretével. Majd a Szerelemhez nem kell szépség című dal is helyet kap a mai műsorban. Idősebb Sárközi Lajos vezette a nagy gála zenekart a Magyar Zeneházában 2025. decemberében. Ezt az örökzöld slágert nagy örömmel énekeltem el, már csak azért is, mert jó 25-30 évvel ezelőtt az elsők között volt Ejzeman Mihály és Zágon István szerzeménye, melyet megtanultam, és előszeretettel énekeltem. A zenei összeállítás végén már Szász Katin Baranya Istvánnal és a zenekarával nótázik. Az Országúton hosszú a jegenyes orr című csárdást halljuk ekkor. Fogadják sok szeretettel!

továbbra is Dankó Extra itt a Magyar Zene Rádiójában. Most hallgassuk Pór Pétert, ifja Berki Béla zenekarával, illetve zongorán közreműködik Tarnai Kis László. A Fekete Vonat című Havasi Viktor szerzeménnyel megyünk tovább, majd Nádas Gábor és Szenes Iván dalát, a jamaikai trombitást nem más, mint Vojtági és Bodrogi Gyula adja elő. Kísért Tordai Zoltán cigány zenekara, zongorán Kovács Erik közreműködik, a doboknál Adamec Józsefet halljuk. A felvétel 2019. október 1-én készült Székesfehérvári előadásunkon. Hallgassuk meg együtt!

Kedves hallgatóink, már nincs sok hátra a mai műsorból, hát fogadják sok szeretettel a Zsuzsi kisasszonyból a Légy az icipici párocskám című operett betétdalt Szendi Szilvi énekel. Aztán a 2024-es Dankó Gálánk fináléját valamennyi fellépő és díjazott előadásában hallják, nevezetesen Simon Boglárka, Fisül Mónika, Mikó István, Ferenci György, Soltész Rezső, Robi Lakatos, Lukács Csaba, illetve ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kísér. Zene nélkül mit érek én? Itt a Dankó Rádióban, de csak Szendi Szilvi után.

Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Lakatos Miklós zenekara muzsikál. Remélem tetszett a mai változatos zenei válogatás. Ha igen, akkor tartsanak velem jövő héten is, szombaton és vasárnap ugyanígy a Dankó Extrában találkozhatunk, vagy leghamarabb a legfrissebb hírek után itt a Magyar Zene Rádiójában 12 óra után 4 perccel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Addig is búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Augusztus 31-től minden hétköznap 9 óra 40 perctől újra a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Tankó Rádióban.
1: A szerkesztő Gál Andrá nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte Facebook oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légi úton juttatják el a szükséges építőanyagot. Lövöldözés volt éjjel egy svájci kisvárosban. A Zürichhez közeli településen egy ismeretlen elkövető egy technopartin nyitott tüzet. A támadásban egy 22 éves nő meghalt, legalább 5 másik fiatal megsebesült. A lövöldöző elmenekült a helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz. Már elérte a 750-et a múlt heti gleccser összeomlás okozta pusztító árvíz halálos áldozatainak száma Nepálban és Tibetben. Csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. A mentőcsapatok jelenleg a vízerőművek alagútjaiban rekedt több száz ember kimentésére összpontosítanak. Idehaza kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben közel 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, közülük mintegy 100 000 elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig június 18-a. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a közlekedési és beruházási minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárca vezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárult le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Díjátadó gálával és díjazott filmek vetítésével zárul ma a 33. Kárpát-medencei diákfilmszemle Budapesten a Csokonai rendezvényházban. Az 5 napos mustrára idén rekordszámú 164 alkotást neveztek, animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben egyebek mellett az iskolai bántalmazás, a barátság, a történelmi emlékezet és a környezetvédelem is. Kigyulladt egy autó az M7-es autópályán a 108-as kilométernél Zamárdi és Siófok között a Budapest felé vezető oldalon. A tűzoltók már oltják a lángokat, a munkálatok idejére lezárták az érintett pályaszakaszt. A torlódás meghaladja a 3 kilométert, aki teheti a 112-es kilométernél térjen le a 7-es főútra. Szinte mindenütt süt a nap az országban, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a nyárias idő, de a hét közepétől egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A szeretet az a kulcs, amelynek idővel egyetlen zár sem tud ellenállni, de türelem nélkül ez is könnyen beletörhet a zárba. Simon András, grafikus művész gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 30-án vasárnap is. Jó ebédhez szól a nóta, itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Már is Dániel Gábort halljuk, majd Gál Gabriellát. Jónás Géza és Jónás Mátyás zenekarának kíséretében felcsendül a Száldogál a fecske és a Rózsabokor teteje című magyar nóta. Kellemes időtöltést, további jó hétvégét a Dankó Rádióval!

0: rezselyem saláta, fütyülök én magára a világra.
1: Fényes György, Nádasdy László, Laki Péter és Jákó Vera nóta felvételei sorakoznak fel egymás után itt a Dankó Rádióban. A zenekarokat ifjabb Berki Béla, ifjabb Déki Lakatos Sándor, idősebb Sárközi Lajos és Magyar Imre vezeti. Nézzük, hogy mely nótákat halljuk. Azt mondják, hogy szerencsém van mindenben én nékem. Indul így az első, majd a Puli csárdás után a Kiskutya Nagykutya című csárdást, és végül a Sárga Rózsáról szól a nóta. Fogadják sok szeretettel!

0: szépen. Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A magyar zene rádiója.
1: Kis kutya, nagy kutya, nem ókat így.

a Balaton nem csak nappal varázslatos, hanem akkor is, amikor a nap már lebukik a horizont mögött, és a tó felszínén megcsillannak az esti fények. Egy balatoni nyári éjszaka magában hordozza a tücsök ciripelést, a vízhalk morajlását, a sétányok meghitt hangulatát és azokat az emlékeket, amelyeket egy életen át őrzünk. De sokszor ücsörögtem én is a Balaton déli partján gyermekkoromban, még az illatokat is szinte itt érzem a stúdióban. Hát talán erről is szól a soron következő zenei összeállításban a Balatoni nyári éjszakák című dal, melyet Lakatos Zoltán ad elő, aki elsősorban a brácsa hangszer nagymestere, de Johann Jánossal és zenekarával Jászszent Lászlói Dankó klubunkon elénekelte ezt a dalt, Vörös Kálmán szerzeményét. Azonban előtte még nem más, mint Pór Péter táncdalénekes előadja az Írom a levelem Balog Máriának című hallgatót, de helyet kap még az összeállításban a Halkan pengesd ezt a csárdást és az Eger városa, Papok városa című dal is. Pór Péter és Lakatos Zoltán után Szeredi Krisztina, végezetül Dócs Péter énekel.

társaságban sugdolózni nem illendő, de ha valami intim dologról van szó, akkor talán belefér kettesben. A Valamit súgok magának című dal is helyet kap a folytatásban, Nagy Ibolya előadásában halljuk. Előtte Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeményét Rigó Mónika adja elő, ez a Nem tudom az életemet, hol rontottam én el című hallgató lesz. Együtt mulathatunk majd még Dóri Józseffel és Pécsi Kis Ágnessel is a Cudar ez a világ és a Magas a kaszárnya című csárdásra. Tartsanak velünk a folytatásban is!

sodor ez a világ, mindig talál hibát, azt a ragyogóját. Beszélik, hogy iszom, kocsmában húsz a bor, hajnalig a nótán. Szememnek is van egy vétike, átkacsint a menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám, azt a ragyogóját. Szememnek is van egy vétike, rákacsint a menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám, azt a ragyogóját. Eddig minden babám az első csók után már a szívem kérte. De most a tizedik, nem áll csókot pedig, ráz a hideg érte. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát, azt a ragyogóját. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát,

Leszállt a csendeséj, alszik a város, aludj hát te is, fiam. László Imre varázslatos szerzeményét most Várnai Adrien előadásában halljuk ifjabb Sárközi Lajos zenekarának kíséretével. Majd a Török szegfű Lilium és az Alacsony a cipőm sarka című csárdás is hallható lesz egy archív, illetve egy igazán frissnek mondható felvételen. Várnai Adrien után Cselényi Józsefet és Rigó Jancsit halljuk.

0: Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A magyar zene rádiója.
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás esik rajta.

Magyar Imre és a zenekara játszik adásunk első részének utolsó perceiben. Aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk. 13 óra után 4 perccel várom Önöket sok szeretettel és nótás.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Folytatódik a fenéküszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légiúton juttatják el a szükséges építőanyagokat. Továbbra is 3-2 állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezeren tűntek el. A Nepál-Tibet határvidéken hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult le, miután egy gleccser leszakadt. Az áradás jeget, sarat, sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat, hidakat tett tönkre és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A hétvégén is folytatódtak a légi csapások Ukrajna ellen, miközben 38-ra emelkedett a Kijev melletti lőszerraktárt ért támadás halálos áldozatainak száma. A mentőcsapatok még 4 eltűntet keresnek. Az év legsúlyosabb Kijev környéki orosz támadás egy olyan katonai létesítményt pusztított el, ahol tüzérségi lövedékeket, aknákat, drónokat, egyéb lőszereket tároltak. Volodymyr Zelenszky közölte, a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángok nagy részét, de a térségben jelentős a környezetszennyezés. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci Technopartin történt lövöldözésben, mind a 6 áldozat svájci állampolgár. A Blick című svájci újság videó felvételén 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzijátéknak hitték a hangokat. A rendőrség fényképeket, videófelvételeket vár a tettes beazonosításához. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult. Azt egyelőre nem tudni, hogy egyedül volt, vagy voltak társai, illetve hogy miért lövöldözött. A partira több ezren váltottak jegyet, de hogy a lövöldözés idején hányan voltak még ott, nem tudni. Nem folytatja a tagsággal kapcsolatos tárgyalásokat az Európai Unióval Izland, erről döntöttek a szigetország lakói a témában kiírt népszavazáson. A voksolók csaknem 53%-a visszautasította, hogy Reykjavik és Brüsszel újra tárgyalóasztalhoz üljön, így nem lesz következő fejezete a 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Lajos Mizse térségében 3 autó ütközött, a 67-es kilométernél a sérült járművek a belső sávon vannak, a forgalom a külsőn halad, a torlódás meghaladja a 8 kilométert. A napokban tetőzik a parlag fő pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár a szakemberek. Azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést. És végül az időjárásról. Jelenleg szinte mindenütt süt a nap az országban, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Ezekben az órákban 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 15-23 fok közé hűl le a levegő. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
2: És már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat itt a Dankó Rádióban, továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A Penga Kasza és a Hallod-e Zsuzsikám című dalokkal megyünk tovább, Zalatót Erzsébet után Karcagi Nagy Zoltán énekel.

0: Most már ide rám, jó a csókot gyakorolni előre.
1: Jó rádiózást kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is, és most egy színész legenda, Besenyei Ferenc nótázik, a Lehullott a rezgő nyárfa című Rácpali szerzemény csendül fel már is, ifjabb Sánta Ferenc zenekarával. Majd Buta Árpád Attila, Puskás Sándor és Győri Szabó József énekel. A hallgatót követően a Jaj, de szép kék szeme van magának, a Sárga csizmát visel a babám és a Hat nap óta, Szólanóta című klasszikus magyar nótát halljuk.

engem igazán, nagyobb világja van közepe, az én rózsám fekete szeme, nagyobb világja van közepe.

vagy a világ, de van közepem, az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepem, az én rózsám fekete szeme.

A Magyarok szép hazája című gyönyörű dalt Újvári Marika is repertoárján tartja, és el is énekelte Riffülöpi Dankó klubunkon 2025-ben. Hallgassuk Újvári Marikát Nyári László zenekarával.

Aki engem ismer, tudja rólam, hogy mit is, az persze kiderül a folytatásban. Szirmai László és Tarnai Kis László szerzeményéből előadja Tarnai Kis László Lakatos Miklós zenekarával. Aztán a Fagyban közepében a télnek és az Árad a Dunavize című csárdás is helyet kap, Szőlős Jemese és Berkes János is darra fakad hamarosan itt a Dankó Rádióban.

0: sosem voltam.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó Tisza partján, ott

0: attól a vizem visszajön a fekete tengerből. Észretér véget ér el, hogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vizem visszajön a fekete

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: És most, kedves hallgatóink, a cirkuszpolkát halljuk, ma Rajkó zenekarral, a Liszt-díjas Vadász Károly címben.

Továbbra is jó ebédhez szól a Nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Még két óráig szól jó ebédhez a Nóta, úgyhogy már is énekeljük együtt a Hencidától Boncidáig, majd a Szeretőt keresek című csárdást Kosári Judittal és Gáti Pállal.

0: leszek.
1: Zakál Dénes és Marcali Frigyes Én gyönyörűségem című nótáját egy 1994-es rádiófelvételen most Csala Judit nyújtja át a Dankó családtagjainak férjével, Sárközi Béla prímással és zenekarával. Aztán a Szórja a nap aranysugarát, a Haragszik a pusztabíró, a Nem loptam én életemben és a Pattogatott kukoricám című magyar népies műdal csendül fel. Csala Judit után Lente Lajos, Kapi Gábor és Szántai Ildikó énekel.

0: sarika, csika, pika, haj.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Jó ebédhez szólanóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Mátyás Tibor vezetésével Jónás Géza zenekara játszik. Köszönöm mai és egész heti megtisztelő figyelmüket. Ma délután 2-től 5-ig természetesen Gál Zoltán várja önöket. Örökzöld slágerekkel, operett melódiákkal, magyar nótákkal, népzenével, igazán változatos zenei kínálattal jelentkezünk ma is. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom már önöktől, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Ó, és a legfontosabb, majd elmaradt jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. További kellemes, szép, tartalmas hétvégét kívánok mindnyájuknak. A holnapi viszonthallásra!

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családi kör. Augusztus 31-től minden hétköznap 13 óra 50 perctől. Ismét a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. Szerdán hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult le, miután egy gleccser leszakadt. Az áradás településeket öntötte, utakat és hidakat tett tönkre, és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technópartin történt lövöldözésben. Mind a 6 áldozat svájci állampolgár. A Blick című svájci újság videó felvételén 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzi játéknak hitték. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csaknem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, hogy a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is, valamint helikopterei is részt vesznek. Demonstrációt is kilátásba helyeztek az állami ellátásban dolgozó fogorvosok, ha nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal. A szakemberek aláírásgyűjtést indítottak, és egyeztetést várnak az egészségügyi minisztériummal. A petícióban kiszámítható finanszírozást, biztonságos betegellátást és méltó munkafeltételeket sürgetnek. Azt írják, a rendszer jelenleg az abban dolgozók kitartásából működik, de ez nem lehet tartós megoldás. Eddig csaknem 700 fogorvos írta alá a kezdeményezést. Szeptembertől megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapesten a rendkívüli hőség és az aszály miatt kellett csökkenteni az energia és a víz felhasználást, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák ül le az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár. A szakemberek szerint különösen fontos a tünetek megelőzése. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok is kialakulhatnak, aztán estétől egyre több felé eredhet el az eső. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket vasárnap délután a kívánságműsorban. Remélem egy finom, kiadós vasárnapi ebéd után. A szerkesztő Nemes Niki, a hangmérnök Gorzsás Gábor. Ma a rózsákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik augusztus 30-án születtek. Telefonszámunk a jól ismert 061-759-6071. Várjuk kedves hívásaikat, amelyekkel már a jövő heti műsorokat fogjuk megtölteni. Piri mamának András Hidára 80. születésnapja alkalmából küldi a dalt, és jó egészséget kíván lánya és családja. Szeberényi Istvánnénak születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben. A Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Korda György énekel, Virágeső.

Gergó Sándorné, Tatabányán szeretné meghallgatni örök kedvencét, Somogyi Erika énekel, kíséri Fjabberki Béla zenekara, Nem hiszed el.

0: És most hallgassunk meg egy üzenetet a rögzítőről.
1: Gémesi Gizella vagyok, tisztelettel kérném ezt a nótát, ami úgy kezdődik, hogy vecsengére szól a harang. Nagyon szépen köszönöm.
0: Gizella, nagy örömmel játsszuk önnek és sok más hallgatónak, aki szereti ezt a szép nótát. László Imre énekel, kíséri fia Magyar Imre zenekara, Vecsernyére szól a harang.

Lehocki Gáborné Kecskemétről, Béres Ferencről szeretne nótát hallani. Egy csokrot hallunk, mely úgy kezdődik, hogy nékem olyan asszony kell, késér ifjabb Sánta Ferenc zenekara.

Kedves hallgatóink, ma délután is köszöntjük Karácsony Jánost, az LGT zenészét, 75. születésnapja alkalmából, és kitűnő felvételeket játszunk, amelyeken közreműködik, úgyis mint zenész, énekes, zeneszerző. Most Kovács Katival énekel, kérlek fogadd el.

Császárokszállásra Hegedűs Dénesnek egy ismerőse küldte a következő nótát, Farkas Rozikát Bangó János zenekara kíséri. Jaj, de hamis a maga szeme! Jó!

Halmazővárosban Pálné Rózsikának névnapja alkalmából minden jót kíván Hortobágyról Posta Laci és felesége Erzsike Szilágyi Lajos családjával Szentendrei Klára énekel Az én csendes kicsiny falum.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Bertalanné Terikének Szomszédasszonya küldi a következő nótát Korpás Éva előadásában. Cickom, cickom.

Kis Istvánné és férje Mirán 40. házassági évfordulójuk alkalmából szeretnék hallani a dalt. Szeretettel köszöntjük Önöket. Zárai Márta és Vámosi János énekel. Ketten az úton.

Mészáros Zsoltnak Pest Lőrincen születésnapja alkalmából szeretettel kíván minden jót párja Marian és a család minden tagja Nagy Lajos családjával. Skoda Gyulának 82. születésnapja alkalmából minden szépet jót kíván párja Edit és a család apraja nagyja. Maros Lelére Kurusa Jánosnak 74. születésnapja alkalmából hosszú életet, jó egészséget kívánnak gyermekei és unokái. Bokor János énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Én lassan öregszem.

Garamvölgyini Judit Miskolc Tapolcáról kérte a következő nótát. Sánta Zsoltot Nyári László zenekara kíséri, minek a szőke innékem.

apósának, Dudás Istvánnak szeretettel küldi a következő nótát, Otília Debrecenből. Herr Olivért Mészáros Tivadar zenekara kíséri, friss a csárdás, jó a nóta.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Egy miskolci nagymama vagyok, és nagyon szeretném meghallgatni Kós Jánosnak a Kapitány című dalát, amely visszahoz egy régi szép emléket. És a nem sokára lévő 87. születésnapomra kérném szépen. Köszönöm szépen, és további szép napot önöknek.
2: Fogadja legjobb kívánságainkat, szeretettel köszöntjük. Kós János énekel, Kapitány.

kapitány, kapitány, ahány dok, annyi lány, kár a szó, értem én.

Füle Gáborné békésen szeretné meghallgatni a következő nótát. Smidélius Évát, Toki Balogernő zenekara kíséri. Világos kék a csillagos éjszaka.

Halmazói városban Szajfert Rózsikának boldog névnapot, jó egészséget, hosszú boldog életet kíván szeretettel Kató. Bojtor Imrét Boros Lajos zenekara kíséri, mit susog a fehér akác.

Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják ma is 5 óráig. Szüleinek, Péter Figyőzőnek és feleségének szeretettel küldi a következő dalt a Báncsalókra, Judit. Mersei Miklós énekel, Nádfedeles kis házikóm.

Szlovákiában, Kistárkányban Jabrik Letíciának 9. születésnapja alkalmából minden jót, jó egészséget, boldogságot kívánnak szerető szülei, Attila, Nikoletta és nagymamája Anikó. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

Majzikné Ilona Székesfehérváron szeretné meghallgatni a következő nótát, amely szép emlékeket idéz. Máté Otéliát Díki Lakatos Sándor zenekara kíséri, te hoztad az első forró napsugaras májust.

Velemi Károlyné Gárdonyból férjének kérte kedvenc nótáját, velük Gabriellát Szomora Zsolt és Jónás Géza zenekara kíséri. Jó a lány, szép a lány.

Nagyszerű dalcímeket ajánlok a következő órából. Az Estharang, Neked írom a dalt, Százados úr péntek reggel. A hírekig ifjabb Berki Béla zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat. Lezártak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. A kormányfő szerint, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között például az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését említette. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 000 köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csaknem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán megismételte, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Tovább nőtt, 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa körzetében lévő rőszerraktárt ért orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsebesültek, 4 embert pedig még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. A kijevi körzetben ma gyásznapot tartanak. Ukrajna eközben drónokkal támadt egy északnyugat-oroszországi olajfinomítót, Moszkva pedig megkezdte a felkészülést az ukrán energetikai rendszerek elleni válaszcsapásokra. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál, csaknem 260 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. Halálos áldozatok is lehetnek. A mentés jelenleg is tart, hajókat és helikoptereket is a helyszínre vezényeltek. Az első videófelvételeken mentőmellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. Megkéselt 2 fiatalt hajnalban egy férfi Debrecenben. Egyikük életveszélyes, idősebb barátja pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A késelőt nem sokkal később a szemtanúk személy leírása alapján elfogták a rendőrök. Mint kiderült, a gyanúsított szóváltásba keveredett a 2 fiatalemberrel, majd elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Egy információ az autósoknak, sokan tartanak a Balatonról a főváros felé, karambolok nehezítik a közlekedést az M7-es autópályán. Polgárdi és Szabadbattyán között 3 autó ütközött. A 74-es kilométernél a forgalom a külső sávban halad. A torlódás meghaladja a 3 kilométert. Pákosz térségében az 54-es kilométernél korábban baleset történt. A forgalom korlátozás megszűnt, de a torlódás csak nehezen oszlik. Akit teheti, a 7-es főúton kerüljön. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok és zivatarok alakulhatnak ki, aztán estétől egyre több felé eredhet el az eső. Hajnalban 12-17, napközben akár 36 fokra is számíthatunk.
3: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Mégpedig Velemi Józsefné egri hallgatónk kérésére szól a Verpeléti Akácos, férje egyik kedvenc nótája, Lerner Ferenc énekel kísér Boros Lajos zenekara.

Városházán egyetlen viruló rózsaszálának soha el nem múló szeretettel kíván minden elképzelhető jót, erőt, egészséget, örökké szerető barátja Laci Majosházáról. Pere János énekel, rózsafa virít az ablakom alatt.

Orkainé Piroska Kenderesről kérte a következő nótát, Kolostyák Gyulát Johann János zenekara kíséri, Csendesen, csak csendesen.

Somocsárdon Bükki Dezsőnének névnapja alkalmából hosszú, boldog életet, jó egészséget, örömöket kíván Mernyéről Magdus. Jávor Pál énekel, az Estharang.

Füzes abonyból Demeterné Irénke, 60 kis gyöngyitől szeretne nótát vagy nótákat hallani, Berki Péter zenekara kíséri, volt szeretőm 13, csak úgy mondom magának.

0: Ti szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Bakonszegben Balogh Rózát, akivel gyermekkorunk óta barátnők vagyunk, nagyon sok szeretettel köszöntöm névnapja alkalmából. Kívánok neki minden szépet, jót, jó egészséget, Budapestről Irénke. Tarnai kis Lászlótól kérem részére, mennyi-mennyi álmos sző a csend, csodaszép dalt. Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
2: Szeretettel köszöntjük mi is az ünnepeltet. Tarnai kis Lászlót, Nyári László zenekara kíséri, mennyi álmos sző a csend.

Szülős kislakon Takács Györgynének névnapja alkalmából minden jót kíván Reyhert Endre, Márkos Ilonát Kalas Géza zenekara kíséri, ünnepi nótával.

Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsorunkat hallják ma is 5 óráig. Szirmákné Erika szerencsről kérte a következő nótát, Szalai Lászlót Balog Albert zenekara kíséri. 3 bokor saláta.

0: olegiinek kuudjad ja kis on jolub. Päiv taanir vorotjad, olegiinek kuudjad ja kis on jolub.
1: Kedves hallgatóink, ebben az órában is köszöntjük Karácsony János énekes zenészt, és mielőtt egy remek LGT felvételt meghallgatunk a közreműködésével, halljuk néhány szót a gyökereiről.
2: Ugye minden családnak megvan a maga története, és csak azon múlik, hogy az ember mennyire részletesen ismeri, vagy akarja ismerni, vagy mennyire, hogy mondjam, mélyen érinti, tehát érzelmileg mennyire kötődik az eseményekhez, mennyire érzi át azokat az eseményeket, amikor még nem volt ott, vagy amikor már ott volt. A kötődés az az, hogy édesapám az medeséri, nagymedeséri, az ugye Székely keresztúrtól van nem messze, édesanyám Marosvásárhely melletti Cserefalvi, ugye a Hétfalú Cserefalva. Onnan jöttek át, édesapám a háború alatt, ugye a hadsereggel, a visszavonulás alkalmával Bécs mellett esett fogságba, itt ragadt, besorozták katonának, csak röviden. Anyai részéről az anyai nagypapa, az meg 38-ban az egész nagy családa, 12 gyermeke volt, meg a nagyszülők, és átjöttek Ercsibe, áttelepültek, átköltöztek. És itt találkoztak a fogságban, édesapám a legidősebb nagybátyámmal, édesanyám a legidősebb nagybátyámmal, és mikor konszolidálódott idézőjelbe a helyzet, akkor meglátogatta őket. Ez a rövid története ennek a résznek, hogy én hogy és miért pont Budapest. A rokonság fele, hogy úgy mondjam, akik ugye nem jöttek át, időben ugye eltűntek így a történelemben, lehet így fogalmazni.
1: Kállós emjénben pap Kereskényi Gábornénak boldog születésnapot kíván sok szeretettel szüleje, és következzék az LGT felvétel. Neked írom a dalt.

Szentendrén Kapi Gábornak kíván nagyon boldog 69. születésnapot, erőt, egészséget, sok szeretettel családja. Köszönti az ünnepeltet és kíván a Kossuth Lajos

Mindjárt a Major Erikára névnapi alkalmából emlékezik örök fájdalommal és szeretettel édesanyja Bódi Istvánné Erzsébet és nagynénje Sóti Mária Jászapátiban. Mikó Róbertre halálának első évfordulója alkalmából szeretettel emlékezik családja, a rokonok, barátok, ismerősök és mi régi kollégák. Bétót Magda énekel kísér, Lendvai Csúcsi Jenő zenekara, Itt vagy velem.

Folytatjuk a kívánságműsort. Szirmákné Ági kérte a következő dalt Salgó Tarjánból. Várnai Adrient, Bangó János zenekara kíséri. Rengő Ringónád.

Zelenkáné Katalin kérte Balatonfüredről a következő nótát, Szeredi Krisztinát, Salasovics Norbert zenekara kíséri, Van nekem szeretőm egy nehány.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Jucika néni vagyok. Szeretnék kérni egy megemlékezés. Fájó szívvel, szeretettel emlékezzük Nagyberényben Major Istvánnéről halálának 14. évfordulóján. Emlékes szívünkben örökké él leánya férjével és gyermekeivel, békés megnyugvást testének, lelkének. Boldog asszony anyánk, Solti Károly. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását, Solti Károly énekel.

Budapesten Gulyás Jánosné Rózsának névnapja alkalmából további együtt töltött éveket kíván szeretetben, békességben párja Nyári György, Balási Betté és Varga Feri énekel, két összeillő ember.

Halmazújvárosból Farkas Zsoltné kérte a következő dalt férjének, Bohács Istvánt ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Lenn a déli bábos hortobágyon.

számára Csonka Istvánnak küldi egy régi ismerőse a következő nótát. Budai Beatrixet Berki Péter zenekara kíséri, elmegyek az életedből.

Berényiné Etelka Győrből két kedvencétől kért egy dalt, Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, kísér ifjabb Sárközi Lajos zenekara, Dínom Dánom.

Simonyi Rózsának boldog névnapot kíván Siófokon lánykori barátnője, Emese. Közös kedves lágerüket küldi, az Illés együttes játszik, Little Richard.

Maradjanak velünk a következő órában is. Elhangzik majd többek között a Nincs senki olyan szép, a tavasszal ébrednek álmokból a fák, és az a Sárga Lilium és Aracki Lászlótól, a hírekig Fátyol József is a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták, és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
2: Készen állnak az új évadra?
3: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A szerkesztő Briecska Dániel, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás, valamint villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. A szerdai áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videó felvételeken mentőmellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott a dél-törökországi Tasucsuba. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. A miniszterelnök a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között például az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését említette. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 000 köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csak nem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán hangsúlyozta, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Demonstrációt is kilátásba helyeztek az állami ellátásban dolgozó fogorvosok, ha nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal. A szakemberek aláírásgyűjtést indítottak és egyeztetést várnak az egészségügyi minisztériummal. A petícióban kiszámítható finanszírozást, biztonságos betegellátást és méltó munkafeltételeket sürgetnek. Azt írták, a rendszer jelenleg az abban dolgozók kitartásából működik. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, közülük mintegy 100 000 elsős kisdiák először ül be az iskolapadba. Az őszi szünet majd október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, a szakemberek szerint különösen fontos azok megelőzése. Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok és zivatarok alakulhatnak ki, estétől egyre több felé lehet eső. Hajnalban akár 17, napközben 36 fokra számíthatunk.
3: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat is, és várjuk további kéréseiket. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu, vagy a Facebook oldalunkon is üzenhetnek, a Dankó Rádió hivatalos oldalán. Balázsné Irénke férjét szeretné meglepni a következő nótával Miskolcon. Pándi Piroskát és Bányai Mártont halljuk, most kezdődik a tánc.

Nagy Sándorné névnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő örökzöldet, és küldi a Dankó családtagjainak is szeretettel. Aracki László énekel, az a sárga liliom.

Lakosné Mária kedvenc nótáját szeretné meghallgatni Balatonfűzfőn. Kalinánikő Tordai Zoltán zenekara kíséri. Ráncos szárú a csizmám.

0: érzek ő tulipán, első legény a babán, s én vagyok a párja.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, Júli vagyok, Tapolcáról. Szeretném meghallgatni. Egyet már a göntől szekér ragyognak a csillagok. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
3: Köszönöm a kérését. Két népdalt hallunk Gyalog Magdától. A másik címe Két út van előttem.

anyukájának, Szekeres Nórinak szeretettel küldi a következő dalt. Szegedre, nagymamája Budapestről, a Napóleon Bulvár együttest halljuk. Legyetek jók, ha tudtok!

Nyíregyházára Lőrinci Bélának sógornője küldi kedvenc nótáját, Végi Bolya énekel, kíséri Jónás Géza zenekara, halkan pengesd ezt a csárdást.

anyósának, Bartáné Marikának sok szeretettel küldi legkedvesebb nótáját Kalocsára, Szilvia. Benedek Katalin a Rajkó zenekar kíséri, Repül a szán.

Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet azon felvételek közül, melyeken a most 75 éves Karácsony János énekes zenész közreműködik. A Generál együttest halljuk, Kövér a nap.

édesanyjának, Matula Sándornénak kerek születésnapja alkalmából nagy-nagy szeretettel küldi a következő dalt Paksra János. Tolnai András énekel, kísér Hankó József zenekara. Nincs senki olyan szép.

Gyökeres Károlyné és férje szeretné hallani a következő nótát Makón. Kis Károlyt Lakatos Antal zenekara kíséri, rászállott a vadgalamb a nyárfa tetejére.

reggel délve este a csókomat várja. Új szeretők, ki nem csalhat sosem kacsint másra, aki reggel délve este a csókomat.

fiának Blaskó Ernőnek szeretettel küldi a következő dalt Szombathelyre édesanyja. A Mágnes Miskából énekel Bojtos Luca és Egri József, kísér Baranyai István zenekara, Cintányi Rossz Cudarvilág.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Sándor Antal név vagyok, Terkiből. Idő Sándor Jánosné, drága anyósomra, Rozi mamára emlékezem, aki a Töki temetőben pihen sok-sok éve. Köszönöm jóságát, szeretetét, és örökké szívemben él. Szerető menye, Irénke, aki örökké gondol rá. Dal, amelyet kérek, tavasszal évednek álmukból a fák. Minden jót kívánok, és köszönöm szépen. Viszont hallásra.
2: Igazán szép dalt kért, Gyulai Erzsébet énekel, tavasszal ébrednek álmokból a fák.

Budapesten Tóth Katalin és Herceg Zoltánt 40. házassági évfordulójuk alkalmából köszönti. Kíván még sok-sok évet egymás mellett, jó egészségben, boldogságban, megértésben. György és János, Korda György énekel, nem kell már senki más.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig, ma is, mint a hét, minden napján. Ferenczi Lászlóné, Hugának, Editnek küldi sok szeretettel a következő dalt 60-ba, Visser Ágnes énekel, három kislányul a padon.

Zsitnyánszky Vilmosra halálának 14. évfordulója alkalmából szívből jövő szeretettel emlékezik felesége, gyermekei és azok családja. A halálával hagyott űr semmivel nem pótolható, írja. Melis György énekel, egy rózsaszál szebben beszél.

Marcaliba Kádár Andornak húga küldi szeretettel a következő nótát. Szász Kati énekel kísért Berki Péter zenekara. Hűvösebb van már, őszkezd lenni.

Felvidékre Komarócra Szaniszló Lászlónak 65. születésnapja alkalmából erőt, egészséget, Isten áldását kéri szeretettel felesége. Fazekas Lászlónénak Miskolcon 70. születésnapja és házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából örök szeretettel küldi a dalt férje. Por Péter és Körmendi Péter az előadók. Maradj velem!

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el, remélem elégedettek voltak a kínálattal, és bízom benne, hogy a jövő héten is több délutánt együtt töltünk majd itt a kívánságműsorban 2-től 5-ig. A következő órában Popovics László válogat az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből. A kívánságműsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. További kellemes vasárnap estét kívánok önöknek, Németh Csicsó József zenekara játszik. Viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Augusztus 31-től minden hétköznap 9 óra 40 perctől újra a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Köszöntjük hallgatóinkat! Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzetével a fedélzetén. A török média szerint heten meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videófelvételeken mentő mellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott a dél-törökország Tasucsuba. Továbbra is 3-2 állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás, valamint villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 800-at, több ezren eltűntek. A szerdai áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása. A kormány célja azonban továbbra is egy erős intézmény felállítása. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyet a közlekedési és beruházási minisztérium alárendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárca vezető. A négy kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá, valamint ellenőrizhetővé. Évvégéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányi ülésen döntöttek. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, a választási vereség okait elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy jobb szélre csúsztak, a többi közt a migrációs vita és az EU-val való konfliktusok miatt, ahol nincs elegendő szavazó. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétáján jutott fel. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el a kijelölt pozícióját. Több mint 5 kilométeres a torlódás Bicske térségében itthon, az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, ahol 4 személygépjármű összeütközött. A 36-os kilométernél a forgalom a külső sávban halad. Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok alakulhatnak ki, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő lesz.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor a Dankó Rádióban. Az elmúlt hetekben, hónapokban sokfelé jártunk képzeletben az országban, hiszen szinte minden tájegységről beszélgettünk hallgatóinkkal. Sok történetet hallottunk családról, szerelemről, emlékekről és a régi időkről. Ezek közül válogattam ki ma néhány igazán emlékezetes beszélgetést, de továbbra is várom a jelentkezésüket, hiszen hamarosan folytatjuk majd a beszélgetés sorozatot. Van két elérhetőségünk, az egyik a telefonszámunk, az üzenetrögzítőnk 061-759-60-71-es, a másik pedig az e-mail címünk. dankoradio@mtva.hu. Hagyják meg a nevüket, telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Akkor most kezdődjék is a műsor, jó szórakozást kívánok a következő közel egy órához.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Katival, az én csendes kicsiny falum. Akkor megyünk vissza Jászkara jelőbe, ugye?
1: Igen.
0: És ott egyébként a szülői ház milyen emlékeket hoz fel önben?
1: Hát az az igazság, hogy a szülői ház, ahol én kicsikoromtól éltem, hát 4 éves voltam akkor, mikor Jászkara Jenőre költöztünk Lakitelekről. De mondjuk az életemnek nagy részét, az iskolám nagy részét, hát 22 éves voltam, amikor férhez mentem onnan a szülőfalomból. És hát mink tanyán éltünk. De az a csodálatos csönd, ami este tört volt, hogy a tücskök cilippeltek, télen hó világított, a kémény füstölt, és a petrollámpa égett, azok a kicsi ablakok, hát az valami csodálatos, hogy tudtuk, hogy a szomszéd, no, lefeküsznek, elfújták a lámpát. Ez valami csodálatos emlék volt, és a férjem nagyon szeretett ott. Meg hát a szüleim is, hát nagyon szerették. Ők paraszt emberek voltak, az édesanyám, édesapám. Akkor, mikor én megszülettem Kiskunfélegyházan, szegénységi bizonyítványt kellett kérni az akkori tanácstól, hogy a kórházi költséget ne kelljen kifizetni, mert kórházba születtem.
0: Igen.
1: Úgyhogy sajnos hát szegények voltunk, mert ez az igazság, de én nem szégyellem. Mert megtanultunk dolgozni, megtanultuk értékelni a munkát, a munkagyümölcsét, amit ma mostani fiatalok nem tudnak értékelni.
0: Hát más generáció.
1: Hát igen, teljesen más.
0: Itt tényleg érezhető, hogy felgyorsult a világ.
1: Nagyon.
0: Mert hogy hát itt akkor, tényleg ilyen... Igen?
1: Mink kislányok voltunk, télen jártunk csigatésztát csinálni a szomszédokhoz, az emberek jöttek beszélgetni, és hát én meg hallgattam, hogy az emberek mit beszélnek. Mert édesapám 52 hónapig volt hadifogságban. És én mindig hallgattam, hogy ők mit beszélnek, hogyan élt édesapám, hogy vészelte át a fogságot, hogy mínusz 40 fokban már nem engedték őket a bányába dolgozni, de még 39 fokban azért ki kellett nekik menni.
0: Térjük vissza egy kicsit, mert ez egy másik történet a falura, Jászkara Jenőre, hiszen a dal erről a településről és arról a házról szól, és arról a faluról, amelyről beszélt az elején, és olyan szépen leírta, tényleg, ahogy mondta, hogy fehér volt a táj, ugye télen füstöltek a kémények, nyáron a tücsök ciripelés, hogy milyen nyugalom volt. Na ezt a nyugalmat próbáljuk most átérezni a dal hallgatása közben. Az én csendes kicsiny falum. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, Kati kérésére.

Piroše rožom mertva zrca nékem. Miért mondtad, hogy elmondtad,

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. András van velünk a vonalban, gyöngyvirágos kiskertetben. No, milyen történet kapcsolódik ehhez a dalhoz az életében?
1: Hát ez röviden csak visszatérve, hogy ugye kertes házban nőttem fel, 80 voltunk testvérek, és akkor mindig a legkisebbeknek kellett. Ugye miért? Egy kertes házban világos, hogy az ablak alatt világos kert van. És azt mindig a kisebb gyerekeknek nekünk kellett gyomlálni meg, igazolni meg, stb. Én akkor azt mondtam, hogy én, ha nekem kertes házam lesz valamikor, virágot nem ültetek. És akkor, hát ugye kertes házban lakok, nem tudom, azt nem tudom mondani, hogy szeretem a virágot, de azt sem tudom mondani, hogy nem szeretem. Olyan naturba vagyok a virágokkal, a lányoknak is inkább a barátnőimnek, vagy egy csokit vittem, vagy bombont vittem, vagy mit tudom én. Nem, volt, hogy virágot is vittem, de olyan muszájból, mert én üres kézzel a lányokhoz nem igazán jártam.
0: Hát nem is illik, abszolút.
1: Hát napjainkban, hogy beszélgetik, mert ugye lányok között vagyok, futballisták, focisták, beszéltünk valamikorban. Mikor ilyenről beszélgetünk, bandiban, de kár, hogy nincs belőle sok ilyen napjainkban, mert ezek legtöbb üres kézzel jön. Hát mondom, egy virág, egy csoki, vagy bármi, mindjárt kedveskedni tudok, mondom, mindjárt mosolcsalok vele az arcodra, és olyan jó érzés most is, hogy jövök, megyek haza el, van nekem itt a konyha ablak alatt, vagy 10-12 bokor, ez a sárga világ, nem is jut eszembe hétele, hogy mi.
0: Sejtem, hogy melyik lehet az, ilyen szárazságtűrő, ilyen nagy bokorban nyílik, ilyen sárga világ, ugye?
1: Igen, olyan fokhagyma levele van, és akkor csodálatos világ, ha illatva nem is nagyon érződik, de gyönyörű, mintha arany volna ott végig az ablak alatt. Nárcisz lehet. És akkor a bejáratom mellett, mert lépcső van, ugye a bejárat magasabban van, magasabb alapon van a ház, egyik oldalban szőlőrugasak vannak mindkét oldalról, egyik végében a kertnek, vagy 2 négyzetméter kék lilium van. A másik oldalban vagy 5 bokor szegfű, de nagy bokor szegfű, ilyen évelő. És akkor oda még közé is ültettem, mert mondtam, ne legyen ennyire ritka. Most ültettem, vagy 2 hete ilyen petrónia, vagy nem tudom minek neve. Szép virágok. 5 bokor, azt is. De hogyha már itt vagyunk, teljesen a lista. A teraszon is van egy hosszú vasárvány, van rajta 7 cserép, és azokba is ültettem már apró magot. És olyan csodálatos dolog, amikor virít a terasz, virít a kert, virít a bejárat, virít az ablakai.
0: Hát, hogy azt mondjam, ilyen mostanság felkapott szóhasználattal, hogy azok után, hogy azt mondta, hogy annyira nem szereti a virágot, ezt nem láttuk jönni. Jöjjön tehát gyöngyvirágos kiskertetben. András kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Innótám című műsort hallgatják, Sándorral beszélgetek. Szép a rózsám, nincs hibája. No, ez a dal milyen emlékeket idéz meg önben, Sándor?
1: Itt egész más dolog jön elő, mint amire gondolnánk.
0: No.
1: Ennek van egy olyan verszaka vagy strófája, hogy szép a rózsám, nincs hibája, libegős a járása, de szoktuk úgy énekelni, szép a rózsám, nincs hibája, csak egy kicsit rövidebb a bal lába. Na most ebbe a helyzetbe benne voltam most az elmúlt időszakban, amikor már az egyik lábamat már

0: lett, és fél éven belül sorra kerültem. Ugyanő csinálta ezt a Soproni kórházba, és nagyon jól sikerült. Ez már fél éve elmúlt már a második műtétnek is, és nagyon jól működnek, hál' Istennek, lehet őket terhelni. Most kérdeztem, hogy futhatok is? Hát futhatok is, azt mondta. Hát azért még sokat nem futkároztam velük, de nagyon jól, hát annyira voltak már, hogy nem tudtam lépcsőn menni jó formán, és azért kellett, hogy műtéthez folyamodjunk, és most már gyönyörűen tudok, a negyedik ellaknak a kisunokák, gyönyörűen föl tudok boldogni, meg le is a negyedikről, úgyhogy jól működik.
1: Értem.
0: Úgyhogy ennek ez
1: hát
0: volt.
1: Hát ilyenkor már vigyáz az ember, ugye? Rá, mert
0: igen,
1: hogy...
0: igen. Hát ugye ezeket én úgy kezelem, hogy ez nem betegség, hanem hogyha van rá megoldás, egy ilyen karbantartó műtét, vagy hát egy generáljavítás, hogy így mondjam, és hát nagyon jól sikerült. Úgyhogy hála itt az orvos tudománynak.
1: Amíg az ember nem szembesül azzal, hogy elkophatnak a térd például, vagy bármilyen kopóalkatrész, amíg van rá garancia, az egyik ismerősöm azt szokta mondani, hogy így 50 éves korig van rá garancia, utána már szervizelni kell, vagyis nem cserélik ingyen, kvázi, bár ugye itt azért egy kicsit sántít a hasonlat, de az tényleg jól megmutatja, hogy 50 éves korig azért nagyjából nem történik vele komolyabb probléma, van rá garancia. Viszont ugye akkor még nem fogjuk fel, vagy nem fogják fel az emberek, hogy vigyázni is kell rá, ilyenkor döbben rá, hogy úristen, mennyire törékenyek ezek a dolgok, mennyire sérülékenyek. Én is egyébként néha látom, hogy nagyon komoly és súlyfelesleggel futnak emberek, például az nagyon megterheli, hogyha már a térnél tartunk, talán érdemes valami egyszerűbb, például kerékpározás, vagy
0: igen,
1: vagy gyorsétal. A legelején a fogyókúránál, hogy minél kisebb terhet rójunk a térdekre, mert bizony elkophatnak, ahogy Sándor is most már tapasztalta.
0: És nem véletlenül mondják itt a sebészek is, hogy aki komoly túlsúllyal rendelkezik, hogy addig nem nyúlnak hozzá, amíg le nem ad 20 kilót, 30 kilót, mert ugyanúgy fogja terhelni továbbra is az egész csontvázát, vagy az egész vázrendszert, és alapvetően az a fő kiváltó ok a túlsúly olyan esetben. Úgyhogy azt tudom javasolni, aki hasonló cipőben van, hogy azért attól kell elsősorban megszabadulni, másik meg hát olyan fizikai állapotban kell lenni, tehát egy ilyen műtétnek, ha valaki aláveti magát, a vérnyomástól elkezdve a vérkép, a mindenféle dolognak teljesen stimmelni kell ahhoz, hogy sikeresen vegye az ember az akadályt. Másik meg az, hogy nem adják ingyen, már olyan értelemben, hogy jó van a gyógyászatban, itt nem privát volt, de akkor is meg kell vele dolgozni, tehát nem úgy van, hogy na most akkor befekszem, kapok egy új térdet, aztán kész. Nem, ott hetekig, hónapokig keményen hajlítgatni, igen, dolgozni.
1: Sok mindennek meg kell felelni, úgyhogy ide illik a nóta címe is, szép a rózsám, nincs hibája. Hibátlanul lehet csak a kés alá feküdni ezek szerint, ahogy felsorolta, persze idézőjelben. Jöjjön a dal, jó Sándor, szép a rózsám, nincs hibája. Ez forog tehát Sándor kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Marikával beszélgetek, ez a föld a hazám. No, mire gondol, amikor ezt a dalt hallja? Melyik részére az országnak? Hova valósi, így is kérdezhetném.
1: A 16 kerületben lakom.
0: Igen.
1: És ez arra vezethető vissza, hogy 79-ben, amikor, nem tudom, emlékszik erre, mert egyszer már beszélgettünk erről, hogy
0: egészen konkrétan 6 éves voltam, de megpróbálok emlékezni. Csak viccelek persze.
1: No, egy utazó cirkusznál dolgoztam.
0: Ja igen, megvan a történet, igen.
1: Amikor a határőr elvette a útlevelemet, az arcomban nézett, és azt kérdezte, hogy miért könnyezik, szeretett volna kint maradni? És akkor én azt válaszoltam rá, hogy ha szerettem volna kint maradni, az útlevelem most nem lenne a kezibe.
0: És erre mit mondott?
1: Megköszönte, és tovább ment.
0: Ezt egy nagyon, nagyon mélyrehatóan tudta közölni vele, tehát abszolút őszintén és szívből, ugye?
1: Igen, mert így is éreztem. Úgy éreztem, mint amikor az ember hazamegy, beleteszi a zárba a kulcsot, és azt mondja, hogy most már itthon vagyok. 9 hónap borzasztó hosszú idő volt, nagyon jól éltünk, de a szerződés kötött bennünket, tehát nem volt olyan, hogy hazaszaladok. Úgyhogy a 9 hónapot végig egyfolytában kint kellett lehúzni.
0: Értem, tehát akkor gyakorlatilag ugye, hogy a hallgatókat is bevonjuk, mert én most megidéztem ezt a régi beszélgetést. Egy utazó cirkusszal mentek, ha jól emlékszem, Nyugat-Európába.
1: Igen, voltunk Nyugat-Németországba, Svájcba.
0: És ez 9 hónapig tartott akkor az elmondása
1: hát
0: szerint, ugye?
1: Csak Svájc volt 9 hónap az NSK-hoz, mert ugye akkor még NDK-NSK volt.
0: Igen.
1: Az csak 6 hónapos volt, de az is hosszú volt. De a 9 hónap az nagyon hosszú volt.
0: És akkor egy ilyen 9 hónapos távollét után, amikor megérkezett, akkor érezte ezt a...
1: Igen, igen.
0: Ezt a mélyre
1: hatom. Akkor éreztem úgy, hogy itthon vagyok.
0: Hát ezt hívják hazaszeretetnek, nem?
1: Igen, én úgy érzem. Legalábbis akkor is úgy éreztem, meg most is úgy érzem.
0: És hogy tudnál még ezt megfogalmazni, ezt az érzést, hogy mi ez valójában?
1: Nem tudom szavakba elmondani, de én abban a házban élek, amiben születtem. Amit valamikor drága jó apám épített. És nem tudnék egy másik országba élni. Azért nem értem meg azokat, akik elmennek, és azt mondják, hogy hú, nem azt mondom, jól éltünk, minden, akármerre jártunk, mindenhol jól éltünk, de nem tudnék kint élni egyik országba se úgy, hogy azt mondjam, hogy hát ez a hazám, itt jól érzem magam.
0: Igen. Említette, hogy ragaszkodó típus, hát ebben is megnyilvánul, ezek
1: hát,
0: szerint.
1: Egy kicsit igen. Igen.
0: Hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Így a beszélgetés,
1: jó,
0: ennek a szép
1: szépen.
0: Beszélgetésnek a végén. Ez a föld a hazám. Ez jön tehát Marika kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: maga is. Vetrezselyem, saláta, fütyülök én magának a világ.
1: Ez itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották, ahol ma az ország különböző pontjairól érkező hallgatóink történeteiből válogattunk. Remélem, ezek az emlékek és gondolatok önökhöz is közel kerültek. És várom újabb hallgatóinkat. 061-759-60-71-es a telefonszámunk, az üzenetrögzítőnk, az e-mail címünk pedig dankoradio@mtva.hu. Érkezik hamarosan Balogh Marianna és a Tutte népzenei szótár, utána pedig ugye Egri József és a Túl az Operencián. Holnap délután 5 órától ismét Tudod-e még az Én Nótám? Én mára búcsúzom, Popovics Lászlót hallották. Minden jót, viszont hallás.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 172. adása.

A Heveder zenekar az erdélyi magyar népzenei élet egyik meghatározó, nem sokára fennállásának 25. jubileumát ünneplő együttese. Nem egyszerűen erdélyi népzenét játszó zenekarról van szó. A Sepsiszentgyörgyi Táncház és Színpadi népzenei élet egyik meghatározó műhelyévé váltak. Miközben a hagyományos erdélyi vonósbandák örökségét igyekeznek mai környezetben tovább éltetni.

zenekar vezetőjével, Fazekas Leventével 2025-ben a Háromszék hírportál készített interjút. Ebből a beszélgetésből idézünk. Igyekszünk lefedni a Kárpát-medence teljes zenei palettáját, ami azt jelenti, hogy mindenki több hangszeren is játszik, olyan formában, hogy mindig a megfelelő hangzást tudjuk elérni. A népzene nem koncertzene, hanem funkcionális. Alapvetően a zenész muzsikál, énekel, arra meg valaki mulat, valaki táncol. Ez a viszonyrendszer különböző szituációkban megkövetel bizonyos dolgokat, és ehhez tudni kell alkalmazkodni. Az utóbbi időben a népzene népszerűsítése miatt mi is sokat koncertezünk. Van 2 kiadott lemezünk és 4-5 kiadatlan. Inkább ilyen irányba vezet az utunk.

Részleteket hallottak a Heveder zenekar felvételeiből. A Variációk névzenére hétvégi műsoraiban hagyományos névzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A szerkesztő Brieska Dániel, a bemondó Petsz Gábor Olivér, köszöntjük hallgatóinkat. Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámár víz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát tartanak nyilván eltűntként. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A mentési munkálatok még tartanak. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyére figyelmeztetnek. A erdei áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán helyi idő szerint 12 óra 30 perckor kelt útra, de alig hogy elindult, elkezdett megtelni vízzel. A térségben a média szerint rossz volt az időjárás. A hajó a dél-törökországi Tasudzsuba tartott. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csak nem 30 centiméterrel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán beszámolt arról, hogy a két part felől indított építkezés tegnap este ért össze a mederben. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz, és több nagy cég, például a BKV vagy a BKK csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, hogy a helyzet enyhülésé az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben csak nem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár. A szakemberek szerint különösen fontos a tünetek megelőzése, ezért azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést. Az időjárásról. Holnap változékonyabbá fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok alakulhatnak ki, majd estétől egyre több felé eredhet el az eső. A szél megélénkül. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható. Petsz Gábor Olivért hallották.
1: Túl az óperencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Liza belépőjét Kis Diana énekelte, Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is! Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Gyurkovics Mária, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, érdemes művész, koloratúr szoprán. Ám mielőtt felidéznénk művészi pályáját, hallgassuk meg Budai Dénes és Babai József a Csoda tükör című operettjéből a Te neked adom a lelkem című dalt Lehoczki Éva és Palóc László előadásában. Ezután pedig Jerry Bock és G. Dénes György Hegedűs a háztetőn című musicaljéből következik a Ha én gazdag lennék, az előadó Besenyei Ferenc. Jó szórakozást kívánunk!

0: you.
1: Édes jó Istenkém, te, aki annyi szegény embert teremtettél, tudhatod, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is nagy dicsőség. Mondd, tönkre mennél abba, ha egyszer nekem is ide pottyantanál egy kis gazdagságot.

0: túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Gyurkovics Mária 1952-ben az Erkel, 1955-ben pedig a Díszelőadás című filmben szerepelt. Ugyancsak 1952-ben a Dériné című filmben Tolnai Klári énekhangját szólaltatta meg. Három évvel később pedig a Gábor Diákban Krencsei Marian Leila szerepéhez kölcsönözte hangját. Gyurkovics Mária hangjának árnyalatgazdag melegsége, játékának kifinomult líraisága és virtuóz technikája képessé tették a szerepek zenei és drámai karakterének rendkívül összetett és kifejező megformálására. 1962-ben pályafutása negyedszázados évfordulóján a Lammer Móri Lúcsia címszerepében ünnepelte a közönség. Most hallgassuk Gyurkovics Máriát, aki pályájáról mesél.
1: Tóth Aladárnak rengeteget köszönhetünk mindannyian, én különösen. Minden előadáson ott volt, mindig megmondta, hogy mit tetszett, miért tetszett, és ez annyira inspirálta az embert. Azon kívül Tóth Aladárnak nagyon nagy érdeme, hogy Klemperert hosszú időre ide kötötte hozzánk, akitől szintén rengeteget tanultunk. Aki nem sokat beszélt, de az ember nem énekelhetett másképp, csak ahogy ő akarta, pedig pici mozdulatokkal vezényelt, de egyszer fölemelte azt a nagy kezét és hosszú karjait, akkor olyan drámai csúcsokat tudott előidézni, mind zenekarból, mind énekesgárdából, hogy ezt szavakkal leírni nem lehet. Ezt aki nem hallotta, azoknak elmesélni sajnos nem lehet. Azután nagyon sokat köszönhetek Nádasdy Kálmánnak. Addig én azt hittem, mindig egy ilyen lírai, kis síró hősnő vagyok, vagy nem tudok más lenni, és ő felfedezte bennem a komikai vénát. Először Bűvös Vadász Annuskájával, aztán később tudom, hogy elég nagy harca volt az igazgatósággal, a Norina szereppel kapcsolatban, mert nem tudták elképzelni, hogy ezt az ugrálós, vidám, csalafinta özvegyet úgy tudom megvalósítani, mint ahogy azt hiszem, hogy később sikerült. Ezt Nádasdy Kálmánnak az érdeme. Bármely szereppel egyébként, ha problémám volt, én mindig Nádasdy Kálmánhoz fordultam.
0: Gyurkovics Máriát hallottuk. És most következzen Verdi Falstaff című vígoperájából Annuska áriája. Énekel Gyurkovics Mária, túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Gyurkovics Mária pályafutása végén kiváló komikai karakter alakításokat nyújtott. Vendégszerepelt Európa csak nem valamennyi nagyvárosában. Számos hanglemez, rádió és televízió felvételen működött közre. Színpadi pályafutását 1967-ben búcsúztatta, amikor Csölmama szerepében lépett utoljára színpadra Berté Három a kislány című operettjében. A közönség előtt utoljára 1970. januárjában a Zeneakadémián énekelt. Lukács Miklós, az Operaház Kossuth Díjas karnagya ezt mondta róla. Hangja a legvirtuózabb, legcsillogóbb koloratúra volt Magyarországon, és a virtuózitás mellett bájos, édes, lágy, gyönyörű lírai szoprán is volt. És most következzen Huszka Jenő, Lili Bárónő című operettjéből egy kettős. Énekel Gyurkovics Mária, partnere Sárdi János, Dankó Rádió.

Túl az operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A film Színház Muzsika 1973. november 10-ei számában jelent meg egy cikk Gyurkovics Máriáról, melyből most egy rövid részletet idézek. Egyik ifjabb pályatársnője már főiskolás korában ott volt mindig, ha Gyurkovics Mária énekelt, nézőtéren és a díszletek mögött, hangversenyteremben s alkalmi pódiumok mellett. Figyelte, leste, hogyan énekli Gyurkovics azokat az eszményi pianókat. És amikor később az operaházban már együtt énekeltek, elkövetkezett az annyira jellemző pillanat. Gyurkovics Mária egyszer meghívta magához az ifjabb kolléginát, és kérte, mutassa meg, hogyan énekli a pianókat. Ez a nagy-nagy művészi alázat, ez a szerénység, ez az örökös tanulni vágyás, még attól is tanulni akart, aki tőle tanult. Ritka emberi tudomány. Eddig tartott az idézet. Pályatársa Meris György így búcsúztatta. Aki Gyurkovics Máriát hallotta, soha nem felejtheti. Aki nem hallotta, örökké sajnálhatja. Gyurkovics Mária a múlt század egyik legnagyobb magyar opera primadonnája. 1973. október 28-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Kemény Egon Májusfa című operettjéből a Májusfa keringő Gyurkovics Mária előadásában. Túl az operencián.

Kedves hallgatóink, rózsám, viruló kis rózsám, énekelte Nagy Ibolya, Huszka Jenő, Erzsébet című operettjéből. A folytatásban Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik. A Jaj, cica! Az előadó Csere László, kísér Németh Csicsó József és zenekara. Jó rádiózást!

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Mádi Szabó Gábor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművészre, érdemes és kiváló művészre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1922. augusztus 30-án született Nyíregyházán. Színészi pályáját 1942-ben a Madách Színháznál kezdte. Majd megfordult a Nemzeti Színházban, az Ifjúsági Színházban, a Petőfi Színházban, a Víg Színházban, a Szolnoki Szigligeti Színházban, a József Attila Színházban és a Budapesti Katona József Színházban is. Átütő egyéniség volt. A színészet legegyszerűbb eszközeivel is elementáris erővel tudta megmutatni a legszélsőségesebb indulatokat. Számos filmben és tévéjátékban szerepelt, köztük az Egri csillagokban és a Koppányi Aga testamentumában is. Szinkron szerepei is legendásak voltak. Mádi Szabó Gábor 2003. március 6-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig hallgassuk meg Pécsi Ildikó és Mádi Szabó Gábor előadásában Behár György és Dalos László szerzeményét. Szívünk csak egy van. Túl az Operencián.
1: Szívünk csak egy van.

csak egy van, nem lesz soha kettő.

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér. Jó estét kívánok! Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál, 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. Többen meghaltak, sokakat kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán alig, hogy elindult, elkezdett megtelni vízzel. A térségben a média szerint rossz volt az időjárás. A hajó a dél-törökországi Tesudzsuba tartott. Meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Három kettős állampolgárságú magyart továbbra is keresnek. A mentési munkálatok még tartanak. A hatóságok közben újabb áradás veszélyére figyelmeztetnek. A szerdai villámárvíz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben. Mind a hat áldozat svájci állampolgár. A Blick című svájci újság videófelvételén 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzijátéknak hitték a hangokat. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult. Azt egyelőre nem tudni, hogy egyedül volt, vagy voltak társai is, illetve hogy miért lövöldözött. Itthon megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. Lemondott a Magyar Korvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Korvin Lánc-ról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, melyet szerint egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az élvonal alapítása. Ügye. A szervezetet novemberben alapították a tudós kezdeményezésére. A kormány májusban jelentette be, hogy felbontja azt a 261 milliárd forintos szerződést, amit az alapítvány az Orbán kormánnyal kötött. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétán jutott a világűrbe. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt érje kijelölt pozícióját. Végül az időjárásról. Holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok alakulhatnak ki, majd estétől egyre több felé eredhet el az eső, a szél megélénkül. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fok várható.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
3: Jó estét kívánok! Nótás élményekkel, történetekkel és magyar muzsikával. 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, adásunk nyitányában két gyönyörű rózsás magyar nóta következik. Elsőként Bangó Margit énekel a száztagú cigány zenekar előadásában. A nóta címe Rózsafa virít, majd 60-i kis Gyöngyi nótázik a 33 Rózsafámon című csárdást Berki Péter és zenekara közreműködésével adja elő. A rózsa a magyar dalkincsben a szerelem, a szépség és a fiatalság jelképe. Jöjjön hát két rózsás történet, két különleges előadás, és hamarosan érkeznek hallgatóink nótás dalos vallomásai is. Tartsanak velünk!

0: kedves hallgatóink, a magyar nóta néhány egyszerű sorral is egész élettörténeteket tud elmesélni. Benne van az első szerelem varázsa, a remény, a várakozás, és az a különleges érzés, amikor a szív csak egyetlen emberért dobog. Itt a családunk nótáiban hallgatóink nyitják ki nótás dalos kincsestárukat. Minden hétvégén olyan dallamokat idézünk meg, amelyek egy-egy szép élményhez, régi családi hagyományhoz vagy fontos eseményhez kapcsolódnak. A folytatásban Bölkény Lászlót hallgatjuk.
1: A nótához, amelynek az a címe, hogy Olyan asszony vagy te nékem, kötődik egy kedves nótás dalos élmény is.
2: Igen, az 50. házassági évfordulóhoz. Hát egy jó páran összejöttünk, az egész család a faluban lévő rokonságból is voltak ott akkor, beszélgettek, énekeltek.
1: És hogyan csendült fel ez a nóta? Volt kíséret is hozzá?
2: A rádióból csendült fel, és persze az édesapám ajánlotta ezt a nótát.
1: Ez egy szép, meghitt esemény volt.
2: Igyekeztük, hogy az legyen. 23 éve ezelőtt halt meg.
1: És édesapa amellett, hogy szerette a magyar dallamokat, a magyar nótákat, mi az, amit még átadott a fiának?
2: Hát sok minden tulajdonképpen. Munkot szeretett. Hát én is, hogy nem most jelenben, mostanában, vagy jelen pillanatban már 2-3 éve, harmadik éve a húgoméknál, akik szokta hallgatni a rádiót, 96 éves. A nőegyletben, a faluban járt, aztán nyugdíjasokban szerepeltek is, faluban az asszonyokkal összefogva, dalárdába énekeltek.
1: László hogyan vitte tovább a magyar dallamok szeretetét? A feleségével vannak-e kedvenceik és kedves nótás élményeik?
2: Rádióban hallgatom a műsort, én a vásáros nem igaz voltam. Én azt az estét nagyon sikeresnek értékelem, sok magyar nótát hallottunk, nagyon jó sikerült az est. A feleségemmel voltam ott, vele vettem részt. Áprilisában ünnepelték az 50. házassági évfordulót.
1: Hát több mint 50 éve házasok.
2: Nekem a legnagyobb kedvencem között, hogy lenne a déli bábos hortobágyon. Feltöltöttséget adnak, jó érzést.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóták egyik legszebb sajátossága, hogy egyszerű szavakkal is képesek kifejezni a legmélyebb érzéseket, a szerelmet, a ragaszkodást, a vágyakozást és a boldogságot. A családunk nótáiban most egy igazán szívhez szóló vallomás következik. Te vagy nékem, azaz asszony. Domoszlai Sándor énekel, Bangó János és zenekara kíséretével. Majd a magyar operett irodalom egyik gyöngyszeme csendül fel, Galambos Erzsi előadásában a Déli Bábos Hortobágyon a MÁV szimfonikus zenekar közreműködésével, Behár György vezényletével.

0: Kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Dankó Rádióban. Dallamos élményekkel, történetekkel, szívhez szóló muzsikával, 20 óráig a családunk nótáival Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Idézzük fel együtt elődeink, édesanyánk, édesapánk nótás dalos örökségét. A folytatásban az ország egyik legnépszerűbb színművészét, a Jászai Mari díjas Straub Dezsőt halljuk. Sokoldalú művészként évtizedek óta jelen van színpadon és képernyőn, a közönség pedig jellegzetes hangjáról, humoráról és közvetlen előadás módjáról is jól ismeri. Műsorunkban énekesként is megmutatja tehetségét.
1: Straub Dezső vagyok, és gyermekkoromban arra emlékszem leginkább, hogy édesanyámtól, amit először megtanultam, egy nagyon édes dal volt, ami arról szól, hogy de szeretnék inna pusztán betyárgyerek lenni. Ma is cseng a fülemben örökké édesanyámnak gyönyörű, csilingelő hangja.
0: A családunk nótáiban most egy különleges felvétellel idézzük meg a magyar betyárvilág hangulatát. A Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorából a De szeretnék künnapusztán betyárgyerek lenni című nóta csendül fel. A dalban ott van a puszta szabadságának vágya, a betyár romantika és az a jellegzetes magyaros életérzés, amely oly sok nótában és népdalban megjelenik. Straub Dezső Jászai Mari díjas színművészünk énekel, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

0: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a folytatásban is, itt a Dankó Rádióban. Ezen a tematikus hétvégén egy igazi gitáros legendát, Karácsony Jánost köszöntjük. A 75 éves zenész, énekes és zeneszerző pályája a Generáltól a Lokomotív GT-ig ível, ahol virtuóz gitárjátékával és jellegzetes hangjával vált meghatározóvá. Dalai és előadásai generációk emlékeit őrzik, az LGT örökzöldjei pedig ma is ugyanazzal az erővel szólnak. Karácsony János 2024. decemberében volt rádiónk vendége. Ebből az interjúból hallhatunk most egy részletet.
1: Egy évig játszottam csak, vagy tanultam zongorát, általános iskola elsőbe. Nem egész gyerekkorom volt, csak egy évet. És kirúgtak, mint a sic. Azért rúgtak ki, mert nem volt otthon zongoránk. Nem tudtam gyakorolni. A hatodik szomszédba kellett volna eljárak, ha eljártam, stb. Kis vékony fiú, ilyen pici ujjacska, akkor nem éppen egy zongora alkat. Ugye nem, nekem nem sikerült. De mivel, hogy a kórusban, az általánosban benne voltam a kórusban, és engem támogatott az énektanár azzal, hogy gyönyörűen énekel, jó a ritmusa, koloratúr, szoprál, mit talált, egy kisfiúnak milyen a hangja, indul a Dugonis Titus téren Óbudán egy klasszikus gitár szak állami zeneiskolában Puskás Tibor tanár úr vezetésével. Javasolt a szüleimnek, hogy írassátok be a Jancsikát, beírottak, és ott 8 évet lehúztam a tanár úr keze között. Ez volt a háttere az egésznek, ahhoz, hogy engem oda vezetett, hogy amikor elteltek az évek, akkor a barátaim munszórására, akik állandóan rájártak a nyakamra, ugye, mert tábortűz gitárosok voltak, hogy mutassam meg ezt, fejtsük meg azt, hogy játszották, milyen akkord, és stb. Bár akkor még nem sok közön volt a beatzenéhez, rockzenéhez, a könnyű zenének, ehhez a szegmenséhez, mert ugye klasszikus tanultam, de nem volt messze tőlem az, hogy a harmóniákat, meg egyáltalán ott a gitáron megfejtsük közösen a fiúkkal. És elérkezett egy nap, ez bizonyos szeptember vége, október eleje, amikor elkerültem a zenekarba, és nagyon-nagyon fontos az hozzátegyem, hogy a szülőim támogatásával.
0: Kedves hallgatóink, tematikus hétvégénk főszereplője Karácsony János, vagy ahogy a közönség ismeri, James. 1951. augusztus 19-én született, és a magyar rock történet egyik meghatározó gitárosává vált. Zenei pályáján olyan legendás együttesekben játszott, mint a Generál és az LGT. Gitárjátéka nem csak virtuózitásával, hanem jellegzetes, érzékeny hangzásával is emlékezetessé tette azokat a dalokat, amelyek generációk számára váltak örökérvényűvé. Karácsony János zeneszerzőként is jelentős életművet hagyott maga után. Számos LGT dal muzsikája

0: Önök a Damkó Rádiót, a családunk nótáit hallják, ahol minden dallam egy szívhez szóló vallomás. A folytatásban Főzőné Abaházi Erzsébet, ágcsernyő hagyományőrzője osztja meg velünk nótás dalos örökségét. Erzsébet asszony szívügyének tekinti a magyar kultúra, a népdal, az anyanyelv és a közösségi hagyományok ápolását a felvidéken. Kézműves foglalkozásokkal, dalos találkozókkal és ünnepi programokkal gondoskodik arról, hogy a magyar néphagyomány a fiatalabb nemzedékek számára is élő maradjon.
1: Édesanyámtól hallottam, a kedvenc nótája volt szárnya, szárnya, szárnya madárnak, és szembe lakunk a kultúrházzal, és emlékszek, mikor a NASZ menet a kultúrháztól indult, és ilyen énekszóval, ilyen lakadalmas

0: utakkal értek el a templomig, szóval nagyon csodálatosan éreztem magam.
1: Kitől örökölte a nótás dalos kedvet annak idején? Nagyszülők, édesanyja, édesapa, menjünk egy picit vissza egy pár gondolat erejéig, hogy milyen volt abban a családban felnőni.
0: Már elég idős vagyok ahhoz, hogy visszagondoljak a gyerekkoromra, és még részesebb voltam a falusi tengeri hántásnak, a házunkban még tolfosztás is volt, lekvárfőzés, szilva magolás, összejöttek a szasszonyok, csodálatos volt ez a falusi közösség, és ott nem csak nótáztak, előjöttek a katonatörténetek, és mindenre tudtak valami nótát, ha szomorúak voltak, ha vidámak voltak, persze ezek a lakodalmasok pedig az egymást érték az esküvők a faluba, és ott mindig 120-150-200 személyes lagzik voltak, nagy sátorok felállítva az udvaron.
1: Ezt az örökséget hogyan viszi tovább?
0: A rádió kapcsán mindig rátekerem a nóta csatornájára, és nekem most ez nagyon-nagyon szíven talál, mert szomorúság is volt az életemben, és azok a szívhez szóló dalok, azok nagyon megérintenek.
1: Mert ezek őrzik azt a lelkiséget, amit igazán az ember a szívében őriz és elraktároz.
0: Próbálok ezek a hagyományos falusi összejövetelek hangulatát felidézni, és a tavaszi szélvizet, na hát az már tényleg kórusba fújják még a fiatalok is, és képes vagyok lefénymásolni és szétosztani a közönség köreibe, és muszáj nekik nótázni.
2: Kedves hallgatóink, a magyar népzene egyik legnagyobb ereje abban rejlik, hogy évszázadokon átívelő dallamaival összeköti az egymást követő nemzedékeket. Vannak dalok, amelyeket nem egyetlen szerző nevéhez kötünk, mert közösségek őrizték, formálták és adták tovább őket. Éppen ettől váltak a magyar kulturális örökségünk részévé. Ilyen örökbecsű népdal a Tavaszi szél, amelyet most a Vízöntő együttes 1987-es felvételén hallhatunk. A népzenei együttes különleges hangszerelésében szólaltatta meg a hagyományos dallamot, amely mára a magyar népdal egyik legismertebb darabjává vált. Aztán egy rövid tüzes csárdás következik itt a Dankó Rádióban. Barabás Izolda énekel, ifjabb Sánta Ferenc és zenekara kíséretével. Szárnya, szárnya. A szerző ismeretlen, de a dallam annál ismerősebb. A magyar virtus a tánc és a közösségi muzsikálás hangulatát idézi.

hatalom. Úgy vélem, hogy vagy alattam, vagy fölöttem, ez a cudar főt mozog. Kettőt, hármat hátra lépek, amíg egyet előre. Ha ki a fenye gondúta,

kakastúra hazaérek valahogy. Legnagyobb baj, hogy az anyjuk felébred.

0: arum na pic, bivol și rochenegheti o hată.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, ahol a család minden tagjának szól a muzsika. A folytatásban a magyar színházi és filmszakma egyik sokoldalú, jól ismert művésze, Bárkonyi András osztja meg velünk egyik legkedvesebb nótáját. A színész és szinkronszínész vidéki színházakban kezdte pályáját, majd a Pécsi Nemzeti Színház, a Vidám Színpad és több budapesti teátrum színpadán is bizonyította sokoldalúságát. A nagy közönség számára azonban leginkább a televízióból vált ismerté. Több mint két évtizeden át alakította Vili bácsi szeretett karakterét a Barátok közt című sorozatban.
2: Bárkonyi András vagyok, színész. Nekem is van kedvenc nótám természetesen. A címét nem tudom ugyan, de az, hogy Kocsmárosné, százszál gyertyás, száz icce bort ide az asztalra, ez bennem nagy emóciókat tud kelteni, és nagyon szeretem ezt a dalt.
1: Kedves hallgatóink, a magyar nóta nagyjai között különleges helyet foglal el Melis György, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas legendás operaénekes, akinek gazdag árnyalatokban bővelkedő hangja nem csak az opera színpadokon, hanem a magyar nóta világában is felejthetetlen pillanatokat teremtett. Most egy igazi zenei különlegesség következik. Melis György előadásában halljuk a Százszál gyertyát című hallgatót, amely Fráter Lórán dallamára, Czóbel Minka versére született. Az 1992-es felvételen a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistái kísérik az énekest, virtuóz játékuk pedig méltó zenei keretet ad Melis György karakteres kifejező előadásának. Hallgassuk együtt!

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk. Búcsúzóul Déki Lakatos Sándor és zenekara muzsikál. Az 1971-es felvételen a Kócos fejet harám hajtott című zenekari szerzemény csendül fel. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket itt a Dankó Rádióban. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Sztrányóczki Imre gyártásvezető, Gyurmán Gábor hangmérnök, valamint adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió hullámhosszán. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát hallották.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családi kör. Augusztus 31-től minden hétköznap 13 óra 50 perctől. Ismét a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A szerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér. Jó estét kívánok! Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, ha mindig a közvélemény döntene a kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között említette az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését. 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített létesítmény már most csak nem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet a Paksi atomerőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A két part felől indított építkezés tegnap este ért össze a mederben. Az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy az erőmű alacsony vízállásnál is zavartalanul működjön, hívta fel a figyelmet Kapitány István. Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi, valamint városfejlesztési szempontokat. Kedden kezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diáknak csengetnek be. 2010 óta ez az első teljes tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatás irányítást. A kormányváltás után májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollenhiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a napraforgó elvirágzásával július végén megszűntek a természetes nektár- és virágporforrások az ország jelentős részén. A szakemberek szerint a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős mély családveszteség várható. Lapinformációk szerint meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg múlt éjjel. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatal emberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Holnap változékonyabbá fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok, zivatarok alakulhatnak ki, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső, a szél megélénkül. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fok várható. A híreket Pecz Gábor Olivértől hallották.
0: Táncházban
4: talpon álló népzenekedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
5: Jó estét kívánok! Szatmárököri tóról indulunk, és oda térünk vissza Táncházban című műsorunkban. Zenei utazásunk az ország észak-északkeleti részéről halad délfelé egészen Moldváig, s aztán az utolsó eredeti felvétel tér vissza Ököri tó környékére. Képzeletbeli utazásunkat kezdjük Kovács Márton, Halmos Béla vándordíjas prímás muzsikájával, a szatmári, ökörítói dallamokat Fekete Márton, becenevén Kispuma és Lelkes András kíséri.

Felső Tisza vidéki klarinét muzsika következik Táncházban című műsorunkban a Dobroda zenekar és a remek fúvós Deák Valom Dávid előadásában. Utána Korpás Réka énekét Dömény Krisztián kíséri citerán, aki Rimóci szerelmes dalokat fúj Holec Istvánné Kanyó Margit repertoárjából. Aztán szintén egy fiatal, tehetséges énekes hölgy következik, Purcsel Cseperke, akitől egy Fehér László balladát hallgassunk meg. S műsorunk ezen részét kiskunsági dallamok zárják, a citerás Takács Attila.

Délalföldi dallamok következnek Táncházban című műsorunkban a Talla Bille zenekar és István Fi Balázs előadásában. Északról délfelé haladva a Délalföld után egy nagy ugrással a Vízmelléken a Kisküküllő vidékén találjuk magunkat, hogy aztán a Gyimesi hegyek közé repítsen bennünket Koncz Gergely prímás. Az első Vízmelléki összeállítás prímása is ő. Itt Fekete Antal becenevén Puma, valamint Havasréti Pál és Léber Endre kísérik, a Gyimesit pedig szólóban játsza Koncz Gergely.

Egy eredeti felvétel lesz az utolsó mai népzenei összeállításunkban. Kanalas Imre és zenekara muzsikál Ökörító környéki román táncrendet. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Manu Chao indítja ezt az órát, és a népek dalait, világzenei válogatásunkat vasárnap este. Jó estét kívánok mindannyiuknak. Hamarosan az elmúlt 5 esztendőből jön majd 5 magyar világzene. Karaván Família, Felvidéki Jazzland, a Szabó Balázs bandája, a Magyar Rapszódi Projekt, és Méri Rebeka is itt lesz egy gyönyörű felvétellel, melynek címe Messzire. Megyünk majd Maliba, nem divat másokat szidni az országban, vagy negatív véleményt megfogalmazni. Elég, ha sokáig valakit nem dicsérünk. Az már sértésnek számít. További érdekes szokások Maliból tehát, és kitűnő világzene Umu Sangaré jó voltából ebben az órában tehát. Elsőként azonban, ahogy már mondtam, Manu Chao jön, ugye júliusban koncertet adott Budapesten, persze teltházas volt, megtiszteltetés volt számára most hazánkba jönni. A többek között szociális érzékenységéről is ismert művésznek. Ő jön tehát Manu Chao, és az egyik legnagyobb sikere a Bongo Bong itt a Danko Rádióban. A népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk szól. Nem sokára a Karaván Família zenéje következik, egy olyan válogatást nyújtunk át, amelyben az elmúlt 5 esztendőből játszunk majd 5 magyar világzenét, és a Karaván Família indítja a sort. Egy családi zenekar, amely 2004 óta építi saját világát a cigány vokális hagyományokból. 4 énekhang, 3 generáció és 2 kultúra találkozik náluk. A cigány és a magyar örökség egyaránt meghatározza dalaikat, amelyeket cigány és magyar nyelven is énekelnek. A Karaván Família dallamainak forrása nem egyetlen tájegység vagy roma közösség, hanem az európai cigányzenei örökség tágabb köre. Ebbe a hagyományba természetesen simulnak bele latin, blúzos vagy popzenei árnyalatok is, miközben a zenekar hangzásának alapját továbbra is a több szólamú ének, a gitár és a basszusgitár adja. Jönnek tehát ők, a Karaván Família, aztán pedig a Felvidéki Jazzland, a Szabó Balázs bandája, a Magyar Rhapsody Projekt és Méri Rebeka is itt lesznek velünk válogatásunkban, amelyben az elmúlt 5 esztendőből jön 5 magyar világzene. Itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban. Hello, my-

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják. A héten egy afrikai ország van a fókuszban, Mali, ami a Maliban honos szokásokat illeti, érdemes ezekre is figyelni, hiszen errefelé nem divat megsérteni a másikat, vagy negatív kijelentést tenni valakire. Itt elég, ha huzamosabb ideig nem tesznek pozitív gesztust egymás felé, és ebből tudják, hogy valami baj történt. Rendezni kell a nézeteltérést. Ugyanakkor a társadalmat átszövi sokszor a korrupció, a lopás és a nyerészkedés. A széles néptömegekhez például a nemzetközi segélyek csekély töredéke jut csak el. Maliban helyi államok sokkal az európai hódítás előtt keletkeztek. Ezekben saját a szudáni építészet alakult ki egyébként. Umu Sangaré felvétele már is ebből a különleges országból érkezik, Maliból. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban őt hallgatjuk.

a Dankó Rádióban jövő héten pénteken a Makám Quartet koncertjét hallhatják. A formáció a névadó Makám 2023-ban alapított vállalkozása. Az eredeti 1984-ben alapított zenekar az új tradíció egyik markáns hazai képviselője. Korszakain átível a tradíció és a modernitás. Kelet és nyugat az ősi egység és harmónia keresése. A Krulik Zoltán alapította Makám új felállásban, kvartettként Ady Endre és Vörös Sándor műsora után a mai költő generáció munkáit kötötte csokorba. Kortárs költők verseit zenésítik meg.

kiváló kortárs költők verseit önti dalba. Többek között Falcsik Mari, Lackfi János, Szabó T. Anna, Térei János és Tóth Krisztina verseit. A Makám Quartett 2023-ban alakult, az eredeti Makám alapító Krulik Zoltán mellett Okos Viola énekesnővel, valamint Bata István basszus gitárossal és Restás Gergő ütőhangszeressel. Ők is énekelnek egyébként.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Tankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: A legjobb zenekar díját kapták meg 2017-ben a Brit Songlines magazin jóvoltából. Az Afrocell Sound System felvétele indítja ezt az órát. Jó estét kívánok! A Dankó Rádióban a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Egy válogatás a magyar világzenékből hamarosan. Az elmúlt 5 esztendőből jön 5 kitűnő magyar zene. Cserepes Károly, Laposa Julcsi and the Band, 5. évszak Csík János és a Mezzo, valamint az Etnorom is itt lesznek majd velünk. És megyünk Maliba. Timbuktu az egyik legfontosabb városa az országnak, főleg a kereskedelem szempontjából, de az UNESCO világörökségek listájára is felkerült. Maliból jön majd Amadou and Marianne felvétele, és érkezik Ciprusról a Monsieur Dumani, görög nyelven fognak majd énekelni. Elsőként azonban egy brit zenekar, ahogy már mondtam, büszkék arra, hogy képesek a zene révén összehozni embereket. Jön az Afrocell Sound System itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Az elmúlt 5 esztendőből jön 5 magyar világzene. Aki a magyar népzenei közegből indulva épített fel sok irányú alkotói pályát, ő bizony egy úriember, akit úgy hívnak, hogy Cserepes Károly. Magyar énekszakos diplomája után 15 éven át, 1976 és 91 között a Vízöntő együttes tagja volt. Ezzel a formációval több országban koncertezett. Cserepes Károly pályáján a zenész, a zeneszerző, a pedagógus és a színházi filmes alkotó munkája nem válik el élesen egymástól. Önálló lemezei egy olyan művészt mutatnak, aki a hagyományos zenei anyagokból saját gondolkodású, személyes világot hoz létre. Ő jön tehát elsőként Cserepes Károly, aztán Lapos a Júlcsi Endőben Nem járok én sírva című felvételét hallgatjuk. Itt lesz az 5. évszak Csendes csodák. Jön Csík János és a Mezzó, valamint a Várlak című felvétel. A sort pedig az Etnorom zárja, Feltámadott Isten fia. Mindez tehát a következő percekben itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják. A héten a fókuszban egy afrikai ország, Mali, egyik leghíresebb városa, Timbuktu. A város életében hagyományosan fontos szerepet tölt be a kereskedelem, bár ez mára már inkább csak a környékbelieknek fontos, de továbbra is jelentős mennyiségben szállítanak Timbuktuba szaharai sót, illetve zöldségeket és gyümölcsöket a környék termékenyebb részeiről. Ha esetleg kecskét vagy birkát szeretnénk venni, akkor is jó helyen járunk. Néhány ezer forintnak megfelelő nyugat-afrikai frankért beszerezhetünk egyet. Timbuktu városa 1988-ban került fel egyébként az UNESCO világörökségek listájára, és jelenleg a veszélyeztetett örökségek között található. Ebből a különleges országból, Maliból szól a következő világzene is. Amadou and Mariam felvétele szól a népek dalaiban, világzenei műsorunkban, itt a Dankó Rádióban.

A Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A mai napig hisz a kísérletezés felfedezés erejében a most következő ciprusi formáció, a Monsieur de Menny frontembere, Antonis Adonio. Szerinte, ahogy mi változunk, úgy változnak ötleteink, stílusunk és ízlésünk is, már pedig pont ez. A változás az alkotás szerinte legszórakoztatóbb része. A Monsieur de Menny pedig igazán magáénak is érzi a változásra, megújulásra való törekvést, hiszen a trió sok rajongót szerzett Cipruson és külföldön is. A banda ciprusi hagyományos dalokat hangszerel kortárs felfogásban, gitár és fúvós hangszerek segítségével. Azonban előszeretettel írnak saját dalokat is, főleg a ciprusi életről, amelyeket a ciprusi zenei gyökereik előtt való tisztelgésként élnek meg. Ők jönnek a Monsieur de Menny itt a Dankó rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádió.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai, világzenei magazinunk szól. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Természetesen a hét folyamán utoljára jön majd az a válogatás, amelyben az elmúlt 5 esztendőből játszunk majd 5 kitűnő magyar világzenét. Jön a Csalga, a Los Gringos bolíviai tradicionális dallamok feldolgozását hallhatjuk majd tőlük. Robi Lakatos és a Gang Tango, egy lengyel-magyar együttműködés, a Kerekesben és a Dalinda, valamint egy fantasztikus felvétel, az Álomszőtte című dal jön majd, de a Romenko is itt lesz majd a sor végén. És persze a héten utoljára megyünk Maliba, számos békésen együtt élő népcsoport otthona az ország. Ezzel kapcsolatban jönnek majd érdekességek, és játsszuk Fatoumata Diawara muzsikáját is, tehát Maliból. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Népek Dalaival, világzenei válogatás.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Most az elmúlt 5 esztendőből jön 5 magyar világzene. A Csalga indítja a sort. Egy olyan zenekar, amely nem hagyományőrző módon közelít a népzenéhez, inkább szabadon és ösztönösen használja annak anyagait. A hangzás egyik oldalán gitár, basszus vagy bőgő és dob ad egy funk-rockos alapot, a másikon ének, hegedű, fuvola és szaxofon hozza be a balkáni, közel-keleti, afrikai és magyar népzenei ízeket. Ők jönnek, tehát a Csalga és a Táncolnak a Kövek, utána bolíviai zene jön, a Los Gringos jóvoltából, természetesen magyar zenekarról beszélünk, bolíviai tradicionális dallamokat dolgoznak fel. Utána pedig Robi Lakatos érkezik a lengyel Gangtango zenekarral, közös együttműködéséből játszunk majd egy felvételt. Aztán érkezik a Kerekes Band és a Dalinda Vadon című albumáról az Álomszötte című felvétel. A sor végén pedig a Romengo jön itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják. Afrikába látogatunk, Maliba, ugye ezen a héten ez az ország van a fókuszban nálunk. Számos népcsoport otthona, és ezen csoportok többé-kevésbé békésen együtt is élnek. Érdemes megemlíteni köztük a tuaregeket, akik évszázadok óta nomád módon élnek a kontinens északi felén. Ókori források arra engednek következtetni, hogy a Garamanoktól származnak. A tuaregek eredetét kutató elméletek sem mentesek a misztikus, legendás elemektől természetesen. Olyan legenda is létezik, amely szerint a Tunéziába behatolt kereszteseket ellenségeik a Szaharába űzték, és ott a nomádok segítségével életben maradtak és elnomádosodtak. A legtöbb tuareg nomád állattenyésztő, vannak köztük kovácsok, tevetenyésztők, karavánvezetők, többnyire muzulmánok, saját írásuk is van. Fátumata Gyebára jön ebből a nagyon különleges országból, Maliból a következő percekben, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei műsorunkban.

a Dankó Rádióban jövő héten pénteken a Makám Quartet koncertjét hallhatják. A formáció a névadó Makám 2023-ban alapított vállalkozása. Az eredeti 1984-ben alapított zenekar az új tradíció egyik markáns hazai képviselője. Korszakain átível a tradíció és a modernitás. Kelet és nyugat az ősi egység és harmónia keresése. A Krulik Zoltán alapította Makám új felállásban, kvartettként Ady Endre és Vörös Sándor műsora után a mai költő generáció munkáit kötötte csokorba. Kortárs költők verseit zenésítik meg.

kiváló kortárs költők verseit önti dalba. Többek között Falcsik Mari, Lackfi János, Szabó T. Anna, Térei János és Tóth Krisztina verseit. A Makám Quartett 2023-ban alakult, az eredeti Makám alapító Krulik Zoltán mellett Okos Viola énekesnővel, valamint Bata István basszusgitárossal és Restás Gergő ütőhangszeressel. Ők is énekelnek egyéb.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

nincsen, akkor is meg.

Dankó Rádió. Komádéban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

Keressen minket a Facebookon is. Kattintson a Dankó Rádió hivatalos oldalára.

0: itt a banda égen, úgy sem muzsikálhat.
1: Julcsa, aki megyen a piacra, kis kosarát bal karjára felakasztja, lesz is abba sanna banna csokoládé. Julcsa, sose leszek a magáé, lesz is abba sanna

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Elmegyek az életedből. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása. Már is kezdődik. Tartsanak velünk a következő 1 órában is, melyet már is Erős Béla és Sejmesi Sejderezső hallgatójával kezdünk. A dalt Melis György énekli el, és az a prímás muzsikál zenekarával, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. 100 forintos bankó volt a lajbizsebben. Egy 2025-ös felvételről hallhatjuk Dóczi József andalgóját, Szegedi Csaba és Salasovics Norbert zenekarának jó voltából. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Majd akinek a lelke beteg, jegenyefák nem nőnek az égig, Nádasdy László is darra fakad. A csárdást ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara játssza el.

égig. A lehulló fa levelet sodorja a szél. Helyzem a Mihály és Kalmár Tibor hallgatójával folytatjuk, valamint Szőlősi Emesével. Akit majd Győri Márta követ egy andalgóval, jaj de széles, jaj de hosszú. 1988-ban készült a felvétel. Egy kicsi ház van a domb tetején. Sándor Jolán és Németh Gyula csárdását Bangó Margit énekli, és ifjabb Járóka Sándor zenekara játsza. Majd az Írás jól megmondja címmel meghallgathatjuk Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frissét is. Attól a művésznőtől, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját, és Farkas Rozikának Tordai Zoltán és zenekara játszik majd.

édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, a csuda fülembe, hogy szeretsz nagyon. Orbola illatú most a vihád, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Orbola illatú most a vihád, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom. Itt van a május, és itt van a nyár, ránk csak újból a targarét. Mindenütt forgom a illat a fát, ott súg a fülembe, hogy szeretsz te hát. Éljen az élet, hiszen kell a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar. Már ez a kis kapadom tetején, gyere oda, édes, ott légy egyén.

a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímását három Dankó klubos felvétellel folytatjuk. Egy budapestivel, egy Újszent Ivánival, majd egy bicskeivel. A bicskei felvétel 2022. november 11-én készült. Berki Péter ézenekara kíséri majd azt a művésznőt, aki 2024-ben a Dankó Rádió életműdíját vehette át. Igen, ő Madarász Katalin. Előtte még Szóka Júlia is darra fakad, Gerencséri utca és Által mennék én a Tiszálladikon címmel. A művésznőnek Johann János zenekara játszik. Budai Beatrixnak pedig már is Bangó János együttese húzza, Ha szívedbe zárnál. Ez a címe Tasnádi László és Sági Ilona hallgatójának.

Önök továbbra is a Dankó Rádió húscsak prímásával tartanak, köszönjük. Egy hallgatóval ajándékozzuk meg önöket. Barabás Sándortól és Lakatos Miklós zenekarától hallgathatjuk Hábató János és Szigeti Ferenc szerzeményét. Bodrog partján van egy város. Majd a Balaton tükrén táncot jár a szél címmel, Leszler József és Tüttő János andalgója is elhangzik, Szeredi Krisztinától és a Rajkó zenekartól, utána pedig Gáspár Anni dalol. Minek nekem a szombat estét várni? 2023. szeptemberében Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban készítettük a felvételt Németh Csicsó József zenekara kíséretével.

Csóka, csóka, szürke csóka. Kalina Enikő énekli el a folytatásban Szerdahelyi János és Zé Horváth Gyula frissét. A 2016-os felvétel előtt még Máté Otilia hangjában is gyönyörködhetünk, aki Sándor Jenő csárdásával érkezik, valamint ifjabb Sánta Ferenc zenekarával. Már is hallgathatjuk a Vadvirágos erdő szélen Rózsabokor című dalt.

Nincs már prímás a falumban. Volt-e már szívedben fájdalom, de jó prímás van itt a csárdában, lőre, lőre, cudarlőre, csit csak rózsám és helyripityom, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Ez utóbbi Fényes Szabolcs és Harmat Imre szerzeménye. Ferenci György lesz az előadó, valamint Ifjabb Sárközi Lajos zenekarával. A felvétel pedig egy Dankó gálán készült 2024. decemberében a Magyar Zeneházában. Előtte csárdást énekel Kollár Katalin, akinek Balázs Tamás zenekara muzsikál Boka Károly és Heródek Sándorné szerzeményében. Három dalt is meghallgathatunk Bősi Szabó Lászlótól és Szomora Zsolt együttesétől, de mindezekre még egy picit várnunk kell, hiszen egy hallgató jön most. Nicki Géza dalát, Nincs már prímás a falumban, Újvári Marika énekli el.

Varga Rigó, Kerek a cipó. Szász Katitól és Baranyai István zenekarától hallhatjuk Bányai Aladár és Marcali Frigyes csárdását. Mészáros Adél egy andalgóval érkezik. Nyári Lászlói zenekara kíséretével Szántó Ferenc dalát hallgathatjuk. Este van, én pedig várok rád. Most pedig Messze mentél, nagyon messze címmel Ányos Laci dala következik Tanabér Erzsébettől.

Kedves hallgatóink, az utolsó felvételünk előtt elbúcsúzom önöktől, hiszen hamarosan véget ér a mai Hús csak prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ezúttal is velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték a Dankó Rádióval az elmúlt egy órát is. Ha igen, maradjanak még, és élvezzék a magyar dalokat itt a Magyar Zene Rádiójában. Köszönöm a figyelmet, Morvai Noémit hallották. Most pedig Lenn a falu végén címmel Tordai Zoltáné zenekara játszik. Még viszont hallása.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Szatmár Ököli tóról indulunk, és oda térünk vissza Táncházban című műsorunkban. Zenei utazásunk az ország észak-északkeleti részéről halad délfelé egészen Moldváig, s aztán az utolsó eredeti felvétel tér vissza Ököli tó környékére. Képzeletbeli utazásunkat kezdjük Kovács Márton, Halmos Béla vándordíjas prímás muzsikájával, a szatmári ökörítói dallamokat Fekete Márton, becenevén Kispuma és Lelkes András kíséri.